0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy Ed Sheeran például, és az Azizem. Mindene megvan Ed Sheerannek, csak az a luxus hiányzik az életéből, hogy ne ismerjék fel. Ezt nagyon szeretné, de hát tudja, hogy erre már nincs nagyon lehetőség, hogy például a gyerekeit nyugodtan lökje a hintában a játszótéren. Pár évvel ezelőtt nagy baj hozzájárult Ed Sheeran, hogy elkészüljön egy speciális játszótér mozgássérült gyerekeknek Angliában. Akkor 500 ezer font értékben készült el, és hát nem csak ő adott bele a közösbe, de David Beckham és Usain Bolt is. Nagyon jó szíve is van Ed Sheerannek. Azizem, kozom már is a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz, hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Shakira, a Burn Out Boy és a Die Die a folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánccsoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a Die Die!

0: egy, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Big jellel közösen készült dal. Xen, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként két éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

rádió, ez csak igazi mai sláger, megy tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Buentezzel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legyet nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Kedvező változás állt be a Paksi atomerőműnél, korán végeztek a gazdák az aratási munkákkal, heves viharok sújtják Kínát, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a Paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a belügyminisztérium. Az elmúlt három hétben több mint 150 embert fogtak el, és csak nem 120-at elő is állítottak. Az összegzés szerint a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Erről Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt.
3: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártábor is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
2: Csaknem 1000 repülőjáratot kellett törölni Sanghajban a Delfin tájfun miatt. A heves esők és viharok eddig Kína keleti és középső térségeit sújtották, Sanghajban utcákat is elöntött a víz. A tájfun most észak felé tart, Pekingbe, Tianjinbe, valamint Hopeibe is jelentős csapadékot vihet. A hatóságok árvízre és földcsúszamlásokra figyelmeztetnek. Egyetlen nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban egy erdei magánúton támadt egy medve egy biciklisre, aki a tiltótábla ellenére hajtott be a területre. A férfinak sikerült elmenekülnie, megműtötték, stabil állapotban van. Másnap este a Nagytúrányi autópálya kijáratnál találtak egy másik sérült férfit, őt súlyos mellkasi és fejsérülésekkel vitték kórházba. Őt egy nőstény medve támadta meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek. Csütörtökön sehol sem esik majd. A hűvös reggel után, délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Marad a szárazabb idő pénteken is, hétvégén pedig tovább melegszik a levegő, 35-36 fokra készülhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Örült nagy ipari mennyiségben elkezdtek készülni rá a mémek, miközben ez a zene szól a háttérben. Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztő jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát, 15 évvel ezelőtt, ezt el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kédótól, itt a R.

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: Rihannával, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben látjuk, hogy itt ahogy írja egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a Paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult, illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ideér Magyarországra.
2: Na és mire jutottál?
1: Nagyon sok.
2: Meg melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárták.
1: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna kettészedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
3: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
1: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz?
2: Ez egy jó kérdés. Nézd, milyen a szimetben.
1: Miért?
2: Hát, hogy nem ülsz föl semmiféle izére, hát, semmiféle
1: nincs,
2: rollerre.
1: Nem. Zsű,
3: hozd ki a sisakját, hozd ki az alus sisakot.
2: Szíves.
3: Hát de mi? Ez komolyan
1: így. Racionális magyarázatokat keres a
2: rollerre.
3: Jó vagy?
1: Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van nekik. Állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. Hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
4: Én
1: mire
4: olvastam,
1: megjön ide?
4: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
3: Ez már jó lesz
4: már. A Bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
1: igen,
4: van.
1: Igen, vannak
4: jó tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye Bős nagymaros.
1: Borzadája miatt volt,
4: igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
1: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen. És van elég víz az a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a meder szabályozásra, meg a folyószabályozásra. Elviszik.
3: Oda a googoltak, láttak több videó volt az interneten, hogy négykézzel bánnak az osztrákok a Duna mellett.
2: Csak nyelik, mi?
3: Igen, ezt nekünk csinálják.
2: Nem maradjon.
3: Ezt csinálják.
2: Ilyenek ezek.
1: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
2: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
1: Aha.
2: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterhelő dolog, mert meg kell vásárolnod külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
3: Hát
2: tehát
3: a valóság
2: nem csak az van,
3: hogy
2: nincs.
3: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerintem politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
1: Brutál, mert persze, iszonyatos mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
3: És ugye ez nagyon nehéz szabályozni, ugye mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
2: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
3: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye?
2: Csak
3: ugye most áram. A rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül most, ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy, nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzájuk ezt szokva, hogy így élünk.
1: Hogy
3: és
1: minden
3: hogy,
1: van,
3: és
1: persze.
3: Hogy így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
1: Zsül közben is feltörte a Paksi atomerő, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a Paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy hol a delej.hu?
3: De ez az átfolyásmérő.
1: Itt ott minden
3: szivattyú,
1: van.
3: Ez a szivattyú, és akkor szivattyú, azt mutatja,
1: mi van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, hát mennyit termelnek.
3: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve. Ott van 25.
1: Igen, mi mindent látunk. És nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt, hallottok jól?
1: Igen, neked is oda van kicsit a hangod, mi van?
5: Hát, kicsit hétfő van.
1: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most induljuk az elejéről. Most mi történik?
5: Az előbbi beszélgetésetekhez hagyd kapcsolódjak már egy pillanatra, szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye fajdanau alatt az osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az ma már nem érkezik, mert a vízlépcsők megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen, hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hómennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medermélyülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam. Ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint 1 méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a lépesítést.
1: Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
2: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
5: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkácsüzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni. Ezek a gépek nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tud ezt egyszerűen lejjebteni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
1: Egy kicsit már ilyen technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mivel teljesen leáll, akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
5: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét alakon nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig, szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a kétharmada jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamosenergia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamosenergia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
1: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
5: Na most a paksi atomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltesz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a Pas 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy egy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
3: És maga ez a megújuló energiaforrások, ugye ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és annó ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el, és de hogy alapvetően mindenképpen látja a megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például a többi, amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ez hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
5: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiahordozók vannak benne a rendszerben. Ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar villamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
3: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen az lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez
1: most támogatva, nincs? Vagy segítve?
3: Igen, igen, igen.
5: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergia rendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, az egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvitt délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamérsz, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogatsz. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órával, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamosenergia rendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek. Ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyús tározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamosenergiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamosenergiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fenn lehessen tartani, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamosenergiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetettek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal,
3: hogy a napokra kiesne. Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szerintem szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek,
1: hogy nem lesz. Már csak rövid válaszunk,
3: igen, vagy nem, Attila? Igen, vagy
1: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
5: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Ma választják meg a köztársasági elnököt, érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Több ezer hektáron pusztít a tűz Andalúziában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma választják meg a köztársasági elnököt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a játszóterek több mint harmadánál. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek köztereken, bölcsödékben, óvodákban, de iskolákban, szállodákban és éttermekben is. A helyszínek 37, míg az eszközök 35%-ánál találtak valamilyen problémát. Az ellenőrzések nyomán eddig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Giroszosokat, sushi és curry éttermeket ellenőriznek kiemelten a fogyasztóvédők. Az eltérő technológiák miatt külön figyelnek például az ételek és hozzávalók tárolására, hűtésére. Tavaly a 350 ellenőrzött giroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, holnap éjjel érkezik az augusztusi égbolt egyik leglátványosabb műsora, akkor tetőzik a Perszeidák meteorraj. A látványos csillaghullásról Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illetve az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este részleges napfogyatkozást is láthatunk, azt azonban kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad figyelni. 8000 hektáron pusztított az erdőtűz Andalúziában, a lángok miatt több településről 500 embert kellett kitelepíteni a napokban. Több százan vettek részt az oltásban, a levegőből pedig több tucatnyi repülő és helikopter segítette a munkát. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtűzzel küzdöttek meg, amelyek összesen mintegy 200 000 hektárt érintettek. Ma egy-egy komoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bagnál Budapest felé a 40-es és 33-as kilométerek között a leálló sávot aszfaltozzák, szűkített sávokon lehet autózni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Isten, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel. Hello, Bello, drága hallgatók. Hello, Juli.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Ma már egyel fokkal jobb a hangunk. Neked is, hogy vagy?
3: Alakulgat. Jó, jövünk vissza. Már nincsen. Délutánra értem el a csúcspontot, mert hogy is mondjam, tegnap reggel megérkeztünk.
2: Hallottam.
3: A két gyönyörű hangú értett hímálat. Gyakorlatilag ilyen elcsukló történeteket mond. Nekem délután lett a legrosszabb. Egy szót nem bírtam mondani, anélkül, hogy ne ugrott volna így kettő oktávot a hangom. Még mi most is benne van, de...
2: Kamaszos mutálás.
3: Igen, kis mutálás van. A gyerekek így jár, az, aki kiabál.
1: Jó, hát ez még mindig a szombat este.
2: Sós vízzel, ahogy kell. Mézes.
1: Nekem mindent behozott ide az Anna, de semmit nem csináltam. Mézet ettem egy kicsit, ennyi volt. De ma már azért ez alakul. Ma már azért ez alakul, úgyhogy jó.
3: Ez a sós víz, ez egy baromság. Én majdnem összerókáztam magam. Tehát, vagy lehet, hogy sok sót tettem bele, nem tudom.
2: Nem kell enyelni.
3: Nem nyeltem le, azért van nekem ízlésem, nem mindent nyelek le. És akkor tegnap mondta itt valaki, hogy sós vízzel gargarizáljál, óriási lesz. Megcsináltam, kimentem a csaphoz, szegény Zsani kolléganő pont arra jött, azt mondja, mit csinálsz? Mondom, be vagyok rekedve. Ja, ez nagyon jó, próbáld csak ki. Ő állítólag két napig feküdt 39 fokos lázzal ilyen gargarizálás után.
2: Ja, mert annyira...
3: Mert a só valahogy, nem tudom, vízi fölborította a háztartását. Én csak diszkréten majdnem belerókáztam a csapba előtte.
2: Igen, az, ha eléri ott hátul azt a nyelvcsapot,
3: mondta, hogy
2: az...
3: kiszeretett belőlem.
2: Pihisztetek? Túl vagytok már mindenem? Után töltöttél, Balikám?
1: Már mire gondolsz?
2: Hát hogy... úgy értem, hogy visszatöltötted az energiát.
1: Ja, hát ezért az nehezebb meló azért, tehát hogy az nem megy. Nem megy azért ilyen gyorsan. De pihenek, igen, tehát hogy próbálok. Csak aztán most kezdek ugye Bosszantidet forgatni, úgyhogy sűrű ez az augusztus.
2: Aztán jön a plázs.
1: És aztán egy dupla plázsral azt hiszem, hogy ott kilállam a lelkem. Úgyhogy, ja, holnaptól forgatok. Üldözök narancsárga ruhásokat. Nagyon nehéz lesz átállni, megmondom őszintén. Nagyon más trekken vagyok. Nagyon másban vagyok, máshol vagyok, de valahogy majd. Elkapogatjuk őket, úgyhogy ja, igazából kezdek visszaállni, hát volt azért miből. Szóval, hogy azért az a szombat meg az a vasárnap, az kemény volt.
2: Én olyan beteg voltam szombat este. Atya úristen, engem pont meséltem Annának, mert együtt mentünk haza. Szerintem engem a meleg csapott meg az, hogy nagyon-nagyon régen ittam, de én az egész éjszakát a fürdőszobapadlón töltöttem.
1: Az kemény.
2: Ügyes lány. Nagyon csúnyán.
3: Ügyes lány.
1: Az kemény.
2: Miró hajnalban bejött, behozott egy kis párnát, aztán behozott még egy pokrócot, így betakargatott, és mondta, hogy jó van.
3: Akkor... De nem akart bevinni az ágyba?
2: Nem. Tudta, hogy esélytelen.
3: Ja, hogy jó az a hűvös,
2: hogy
1: a kövön?
2: Éha, igen.
1: De sokat ittál?
2: Tehát, hogy... Nem, egyébként nem is ittam sokat. Tehát három darab, gin tonikot ittam meg.
1: Aha.
2: Egyet befelé menet Annával.
1: Ez nem tűnik annyira vészes adagnak.
2: Igen, aztán utána felmentünk oda a Skybarba, és akkor ott telitűzött a nap, és szerintem engem ott valami ott megvágott.
3: Hát gyakorlatilag mikor mi találkoztunk, az 6-7 óra volt, te csatakizzadtan tomboltál már, tehát hogy ott olyan vízvesztés folyt, hogy ez valami elképzelhetetlen.
2: Igen.
3: Szóval megborultál.
1: Vízháztartás, hogy egy kicsit felborult.
2: Az utolsó két órában én már csak vizet ittam, és egyébként teljesen jól hazajutottam, és aztán volt egy pont, ahol úgy elfeküdtem, és akkor most azt gondoltam, hogy jó lenne ide egy TH, egy taktikai hányás, és akkor onnantól ez nem volt meg.
1: És mondhatod, akkor hajrá.
2: Akkor ennyi volt.
3: Kamion nem kerestél?
2: Volt elég.
3: Ami alá le tudsz feküdni.
2: Figyelj, akkor, amikor bementünk hátra a backstage-be, akkor Annával kerülgettük egymást, és akkor volt egy pont, amikor mondta az Eszter, hogy akkor mi megvárunk valami mikrobuszt egy lelkes sofőrrel, aki majd kivisz minket. Volt ez mondjuk ilyen éjfél magasságában, és utána hallottam, hogy ti valamikor 3 óra környékén indultatok el, tehát én világon...
1: Mi kaptuk a híreket, hogy azért van egy kis torlódás, ugye mindenki jut ki, szépen sétálnak ki az emberek tök jól, de hogy átadták az összes időt az embereknek, ezért a buszok lassabban mennek ki, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor ki mit iszik. Tehát, hogy akkor mi ezen a trekken voltunk, hogy akkor nem rohanunk, mert hova?
2: Mi Annával összekacsintottunk, és így elindultunk kifelé, és egyszer csak kint találtuk magunkat a szigeten. Aztán legyalogoltunk egészen a hídig, onnantól egyes 4-es villamos, hogy hallod? Simán.
1: Nagyon, mert nagyon SMS-eztem a Vitézivel, egyébként végkapcsolatban voltunk, a Kádár Vitézi, én, tehát így...
2: Mint voltak egyébként? Ott voltak?
1: Én nem is, nem is kérdeztem meg, mondom, ő nagyon élte ezt a sztorit. Tehát, hogy ő a kötött pálya villamos és a metró megközelítésében és az otti buszok megközelítésében élte ezt a történetet, posztolt, írt, irányított. A Kádár és a Vitézi is folyamatosan kapcsolatban voltak, és állandóan beszéltek, hogy sűrítsék, milyen járat, hogy mennek. Figyelj, félelmetes, hogy mit csináltak. Tehát, hogy amit ők lehoztak, és ahogy kivitték ezt a rengeteg embert, és sűrítették járatokat, és intézték a buszukat, és indították a Nyugatitól az ott járatokat. Tehát tényleg elképesztő. BKV, BKK, buszok, villamos, hihetetlen, hogy mennyire jó infrastruktúrával emelték ki ezt a rengeteg embert. Igen, kifele azért lehet, hogy valaki egy kicsit nagyobbat sétált, meg volt egy kicsi, de be is a kijutást, figyeljetek, nekünk katasztrófát jósoltak. 5-6 órás, meg 7 órás bejutásokat, meg kijutásokat. Fél óra alatt mindenki benn volt, és nagyjából egy óra sétálva mindenki kín volt.
2: Figyelj, akkor, amikor kifelé jöttünk, szóval... akkor Annával megvitattuk, hogy felszálljunk-e a hévre. És tudod, úgy voltunk, hogy iszonyatos tömeg lesz, senki nem fog felférni, és különben is fél óránként jár. És tudod, amikor elindulsz, és elmegy melletted már a harmadik, teljesen üres hévre.
1: Azért volt üres, mert ugye senki nem a Filatori gátnál szállt fel, igen, hanem mindenki elsétált a
2: hévre.
1: És az Árpád-hídnál szálltak föl, tehát az első rész, az tök üresen mentek a hévek, mert senki nem ment a K-híd vele.
2: És csak vonzoltuk magunkat. Igen.
3: Amire én végtelenül büszke voltam, mentünk befelé, és egyszer csak elment mellettünk egy kék BKK busz, és az utastájékoztató táblán a következő volt: DJ Oti különjárat.
1: Igen.
3: Mondom, ez a fiú, ez megérkezett.
1: Ezt még én is kifotóztam, ezt nem hiszem, hogy Oti járat. Az a neve, hogy Oti járat. Nyugatitól hozták be a vendégeket, ugye, meg a BKK hajókat helyettesítették. Oti járat volt, azt elhiszem. Mit csinált a BKK?
2: Tehát,
1: mi történt valójában? Persze, Oti transfer. Teljesen beteg volt az egész. Teljesen beteg.
3: De olyan jó látni, hogy egy ilyen cég, akit érted, évtizedekig tényleg szapultak, néhol jogosan, de szapultuk, néhol jogosan, néhol nem jogosan, ahol kigyulladó buszok voltak, érted, ahol nem lehetett egy embert elérni kommunikációban, az most csinál egy ilyet. Hát mennyire jó.
1: Abszolút, jó arc, nagyon jó arcok voltak, igen.
3: Tényleg jó arcok voltak, odaállt, összerakták az egészet, és akkor még van egy ilyen, hogy Oti különjárat.
1: Igen, de a Sziget is nagyon profin intézte a beengedés volt. Néha egy-egy pillanatban kaptuk fél óránként éreket, hogy van egy kicsi torlódás, H-híd, K-híd, gyorsítottak rajta, még bárítottak embereket. Szóval ez, hogy így jutott be 65 ezer ember, ezt senki meg nem mondta volna. Úgyhogy...
2: Mi egy picit kétségbe estünk, amikor leszálltunk az egyes villamosról, és ott láttuk a H-hidat, ami konkrétan majdnem a hídig tartott a sor. Mondom, azt ki soha az életben nem fogunk beérni.
1: Aha.
2: Viszont olyan jó tempóban haladt, és volt egy pont, ahol azt mondták, hogy menj tovább, mert hogy a K-hidon meg gyakorlatilag nincsen ember.
1: Igen, tovább küldtek egy csomó mindenkit a K-hídra.
2: Behussantunk.
1: Igen, igazán mindegy, hogy hol sétálod le, mert azt a távot bent is le kell sétálni, vagy kint a K-hídig lesétáld, és ott mész be. Tehát, hogy nagyon, mi fél óránként kaptam a híreket.
2: Haverjaid?
1: Kicsit ők is túlzásba estek. Le is akarom szúrni őket, mert picit erős volt, mondom, hogy a plázsra egy kicsit vegyenek vissza. Tehát, hogy éljünk már meg valamit együtt, anélkül, hogy vagy elköszönnek, vagy nem tudok róluk, vagy ők nem tudnak magukról. Tehát egy kicsit legyünk már együtt. Én mindig, mire lejövök a színpadon, addigra csatom vannak. Tehát,
3: hogy,
1: tehát egy órát legalább töltsünk már együtt.
3: Ez úgy, a hogy... művészek sorsa, haver szolgáltatnak, a többiek meg élvezik.
2: Nem tudom a keresztnevét, meg lehet, hogy nem is fontos. Az egész este azt hallgattam, egyrészt az egész családjának bemutatott, a gyerekeinek, a volt feleségének, a volt felesége új pasiénkből.
1: Akkor tudom, ki volt ő, igen, aztán elaludt, aztán hányt egyet, és elaludt.
2: Elaludt,
1: és hányt, így van. Na hát, igen, mindegy, hagyjuk. Igen?
2: Az este egy jelentős részében egyszer csak azt hattam észre, hogy valaki odalép mellé, nagyon szorosan ölel, és velem együtt ugrál, és artikulátlanul ordít a fülembe mindenfélét, aztán ide-oda rángat vissz, és ilyen embereknek, random embereknek mutogat.
1: Aha,
2: be.
1: Bocsánatot kérek, értek.
2: Nem, semmi.
1: Több barátomért bocsánatot
3: kérek. De várjál, úgy mutatod be, mint az új csaját legalább.
2: Nem tudom, milyen minőségben jelentem meg mellette, de egyszer csak, és a srácok is, a gyerekeinek is volt egy ilyen láthatóan egy ilyen kis szekunders szégyenérzetük, hogy apa, megint itt valakit nagyon-nagyon szeretne bemutatni, de körbevezetett, tehát ő egy nagyon jó tourist guide volt, nagyon.
1: Jól guide volt. Aztán elaludt. És 2 órát aludt a VIP-be a Skyboxba.
3: Gyerekek, hát megpillanat.
1: Azt hiszem, talán előtte hányt.
2: Bekucorodott egy kicsit a sarokra.
1: Bekucorodott, megaludt. Őt is megvágta a meleg. Úgyhogy sok barátommal a buli után már nem tudtam beszélni igazából. Kicsit bántam is, hogy most írok egy körbe, vagyunk több csoportban, egy visszafogott hangvételű kérlelő üzenetet, hogy mi lenne, ha a plázson egy kicsit még utána tudnánk együtt bandázni egy órát, és nem vágnátok teljesen szét magatokat ennyire durván.
2: Nem mentek hátra hozzá.
1: Az a srác, aki téged körbevitt, ő reggel még repülőről jött Majorkáról, csak azért, hogy itt legyen, és másnap ment a repülője, nem tudom, hogy elérte a visszajáratot. Haza repült, ott hagyva a családját, csak azért, hogy itt legyen, majd repült volna vissza reggel, nem tudom.
3: Jó, a többiek nyaraltak ki, meg egy napra hazajött.
1: És nem tudja, hogy erre hazajön. Hazajött, repült, leszállt, bejött, csat, vége, kész, hazament és visszarepült. Nem tudom, hol van most.
2: De nekem is elmondta, hogy neki még fel kell szállni a reggel egy.
1: Igen, ő ment vissza.
2: Azt már nem tudta elmagyarázni, hogy miért.
1: Kemény.
2: De ugye ebből a keményből senki sem szórodott végül hátra hozzá.
1: De hátra értek egyen-ketten. Van, akinek aztán a párja szólt, hogy menni kell, van, aki hátraért, van, aki ott maradt háromig, de a nagy brigádból nem sok mindenkivel találkoztam. Hát, hogy azért az így kemény volt, gyerekek. Na jól van, hát ezt még sokáig fogjuk itt emészgetni, ami történt. Azt mondja, hogy igen, köszönöm a BKV és buszsofőrök nevében az elismerést. Hát mindenkinek köszi, gyerekek, aki ötött pálya busszal ment, jegyet ellenőrzött, tényleg nem győzünk is a csapattal hálálkodni, mert mindenki nagyon flottul egy emberként intézte ezt az egészet, igen.
2: Viszont legalább 3-4 napra most megvan belőled a bulvár.
1: Én azt gondolom, hogy most egyszer, hogy jelenleg élnek, igen. Sajnos tipikus, kicsit savanyú, kicsit magyar, kicsit ki mennyit keresed, hogy volt, mi csinálják, fel voltunk rá készülve, de arról senki nem, vagy ha kevesebben nénak, azért sok dicséretet is kaptunk,
2: nem,
1: hogy milyen
2: igaz,
1: világszintű produkció
3: az
1: volt,
3: baj, de az a baj,
1: szokásos
3: mindig,
1: magyar panyalgás.
3: Kezdjük el fölemelni.
1: Persze.
3: Ami a kattintásvadászat van, tudjuk, hogy mi a témája ennek az érintett 18 ember, akiről nincs bizonyíték, hogy
1: már
3: mi
1: tudom, történt. Hogy lett 18, na, azt is elmondták a szigetek. Miért, hogy miért 18 a 18? Minden tudunk már, hogy mi történt.
2: Miért 18 a 18?
1: Miért 18? Igen, elmosélem adáson kívül. Olyan banális sztori, nem hinnéd el, hogy ebből hogy lett 18 bedrogozott ember. Mert figyelj, ez felfoghatatlan, hogy indul el valami, és aztán abból hogy lesz egy kattintásodás cikk, nem volt 18, de hogy majd elmesélem, csak nem akarom, hogy ezt újra megírják. Na jól van, gyerekek, jövő mindjárt 6:30 múlt pontosan egy perccel, jó, lehet jelentkezni játékra, kedv van, ébredezgetünk, és ráfordulunk erre a reggelre. Jó, írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan vissza.

0: összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
2: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
3: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Ma választják meg a köztársasági elnököt. Több embert őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Nem csak a napi rekord.

0: Boldog dőltek meg, minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Az Európai Unió Kopernikusz szolgálata szerint a világ tengerei forróbbak voltak múlt hónapban, mint eddig bármikor, és a felszíni levegő hőmérsékleti rekord is hajszál híján megdőlt. Nyugat-Európába vetítve ugyanakkor a legmelegebb hónapon vagyunk túl a feljegyzések kezdete óta. Ma választják meg a köztársasági elnököt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte el. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Egy recept, egy tízes. Orvos ellen emeltek vádat Győrmoson Sopron megyében. A doktor pénzért írt fel gyógyszereket, ráadásul vizsgálat nélkül. A beteg nyugtatót kért magának és munkatársainak. Az orvos receptenként 10 000 forintért írta fel a gyógyszert. A főügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Több embert is őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Kolozs megyében kövekkel dobáltak meg egy beteghez hívott mentőt, a járművezető szeme súlyosan megsérült. A támadás egy TikTokon terjedő rémhírrel áll összefüggésben, amely szerint szervkereskedők mentőautókkal járják a településeket, hogy gyerekeket raboljanak. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ellenőrizze a hasonló hírek valóságtartalmát. Még egy tenger alatti vezeték útját is eltérítették Dobby emlékhelye miatt. A Nagy-Britannia és Írország között tervezett kábel eredetileg Walesben, annál a partszakasznál ért volna szárazföldet, ahol az egyik Harry Potter filmben eltemetik a Manót. A hely azóta a rajongók zarándok helyévé vált, a tiltakozások miatt pedig a cég egy új nyomvonalat dolgozott ki a vezetéknek. Sajnos az alternatív terület sem jött be, ott ugyanis bronzkori temetkezési maradványokat találtak, így már régészek dolgoznak a területen. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek.
1: Közlekedési hírek.
0: Biatorbágynál az 1-es főúton az M1-eshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 1 perc, ma jó reggelt. Itt vagyunk, ciki vagy nem, 50 évesen szombaton először voltam a Szigeten ide egy. Hát a hallgató találkoztunk Annával befelé a hídon. Ennek mekkora az esély az én életemben. Nagyon köszönöm az élmény nektek, mindenkinek a szervezésben részt vett, emlékezni fogunk erre a napra sokáig. Ildi küldte nekünk, aki akkor összefutott Annával a hídon, vagy akkor veletek akkor a hídon. Akkor veletek, igen. Mert akkor te is ott voltál,
2: együtt,
1: igen.
2: Együtt
1: mentetek, igen. Ja, azt mondja, hogy a hegesztő pajzsot ne felejtsétek levinni Balcsira, mert holnap napfogyatkozás.
3: Bizony.
1: Azzal néz, jó arc vagyok, hogy eszembe jutottam, kérdezi Barnabás, milyen napfogyatkozás van holnap?
3: Szépen Spanyolországban lesz teljes, nálunk részleges, és ráadásul ugye ez már este felé lesz, azt hiszem. A lényeg az, hogy alacsonyan van a nap, tehát hogyha valaki mondjuk a panelházak körébe akarja nézni, akkor nem fog sikerülni, valami magaslatot kell keresni, részleges napfogyatkozás lesz itt.
1: Szombat szemmel látod?
3: Persze.
2: Igen. Hát, és Szombathely környékén azt hiszem ott lesz a legnagyobb százalékos, aha, valami 85 talán, de ez most lehet, hogy ennél kevesebb, de hogy azt most is elmondták ugye ezerszer mindenféle fórumon, hogy ne nézz bele telefonnal se, hanem rendes védőfel szemüveget húzzál, ahogy az a régi, nektek az még megvan esetleg valahol?
1: Nincs, nem, de honnan lehet ilyet szerezni? Vagy ez bekormozzak egy üveget? Vagy ez
3: hát,
1: nem jó?
3: Elkapod a csillagászt, ma,
1: holnap?
3: Ja, holnap,
1: akkor kiveszem
3: akkor
1: a zsebéből.
3: Kiveszed a zsebéből.
1: És ez hánykor van? Balatonról lehet látni holnap?
3: Lehet. Vagy,
1: igen?
3: Ha.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: De jó, na, ez most valahogy nekem ez kimaradt, nyilván most egy picit mással voltam elfoglalva. 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni. Akkor kezdődik a kontaktus, a hold ekkor érinti meg a napkorongot. Aha. Mm-hmm. Majd a naplementéhez közelebb, de egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. Wow!
3: Na tessék!
1: Na, hát az király.
3: 99, emlékeztek? 1999, mindenki várta, mint az állat. Teljes napfogyatkozást, óriási tudományos hittérítés folyt, meg mindenki, mindenhol lehetett kapni a szemüveget. Volt olyan újság, ami mellékletbe adta a napfogyatkozás néző napszemüveget, és ugye elindult a fél ország, mert egy ilyen sávba lehetett igazán tökéletesen látni, ugye Balatonsáv. Aztán le így Békés Csaba felé. Óriási volt. Fú, én imádtam. Nagyon jó volt.
2: Mi baráti társasággal mentünk le Balatonra. Emlékszem, hogy amikor teljesen beállt, tudod, mondták előre, hogy majd el fog csendesedni minden, és akkor majd nem fognak csiripelni a madarak, és tényleg volt egy ilyen...
1: Volt!
2: Egy
1: ilyen tényleg, én Balatonon voltam, én forgattam zenetévével, és tényleg elcsendesedett a természet.
2: Nagyon érdekes.
1: És csönd lett, és igen, szürkület, és elhallgattak a madarak, a szenzációs volt. Az olyan munkavédelmi bolt hegesztő szemcsi tökéletes.
3: Igen?
1: Igen. Észak-nyugati
2: határ közelében 80%-os takarásban lesz, tehát ott lesz a legnagyobb.
1: Wow! Gyerekek, az jó! Na, azt nem tudtam, ez nekem elmaradt. Hát én holnap este, holnap azt még lehet, hogy én is látom. Igazából. Na, az király. De jó, ezt nem is tudom erről most, hogy valahogy leestem. És akkor valahol a világban teljes?
3: Mondom, Spanyolország.
1: Spanyolország ott teljes.
3: Spanyolban lesz teljes, csak ott nem vagyunk, sajnos. És akkor itt meg Magyarországon minél nyugatabbra mész, annál többet takar.
1: Nagyon jó. Jól van, na, akkor ezt megnézzük mindenképpen. Hegesztő pajzsal is nagyon jó.
3: És utána pedig, tehát ha megnézted a napot, és nem sütötted ki a szemedet, akkor meg hullócsillagozhatsz, mert az is most van. Augusztus perc.
1: Na jó, most már elég itt a látványosságban. Hullócsillag.
3: Mi kell még nektek?
1: Mi van már itten aztán, igen.
2: Ki kell feküdni a töltésre? Romantikázni.
1: Igen, ez a Perszeidák, azt hívja valaki, az jön?
3: Az jön.
1: Az jön most.
2: Az augusztusban menetrendszerint visszatérő.
1: Minden van, gyerekek, jól van. Oké, játszunk, akkor egyet jön a játékosunk, Anna mindjárt passzolja, és akkor megnézzük, hogy...
2: Azt akartam még elmondani, képzeljétek el, nekem még sosem volt egyébként, és azzal befejezem az ott is vekengést, hogy volt egy pillanat, amikor elsírtam magam.
1: Igen?
2: Aha.
1: Na, melyik ez volt?
3: Én is gondoltam
1: volna. Mi volt? Sokaknak sokfajta milyen pillanatuk volt, ezt mondták, de neked melyik?
2: Szerintem a Café Del Mar számára volt az, amikor így azt éreztem, hogy így megérkezett az egész.
1: Hogy ez ott van.
2: Aha, igen. És akkor ugye, mondom, mi történik.
1: Húztuk egy kicsit az időt, mert fél hétre volt beírva a kezdés, csak előtte próbán megnéztük, hogy mikor indul jól a lézer show, és akkor kiderült, hogy ilyen 8:30-9-ig valahogy el kéne ketyegni, mert akkor kezd úgy besötétedni, és akkor toltuk még egy kicsit a kezdést, hogy mire megérkezünk a trance blokkhoz, meg a laser showhoz, addigra megérkezzenek a fények, meg be tudják ott ködölni rendesen az elejét. Úgyhogy ott volt egy pici számolgatás. Én a próba előtti napon kint ültem a stégemen, és azt néztem órával a kezemben, hogy mikor van úgy sötét, hogy el tudjuk indítani a blokkot, és a Gyurival esemeseztünk, hogy nem lesz jó. Jó lesz, nem lesz jó, tolni kell. Hogy tudunk rajta tolni? Nézd meg, 8:30 van, világos van, de a Balatonon máshogy látod, a vízfelület az más, ez egy zárt rész. És ezen ment ott, hogy kint ültem, mondom, órával a kezemben egy nappal a buli előtt, hogy itt valamit kell csinálni. El kell tolni, le kell tolni, és akkor le is tudtuk, meg kellett is egy kicsit csúszni, úgyhogy pont jó volt egyébként, jó jött. Nem, sötét, az a blokk a sötétben jó, tehát annak már sötétben kell elindulnia. Ez a plázsó már jóval könnyebb lesz. Később is kezdünk, meg ugye már azóta megint rövidülnek a nappalok, tehát hogy hamarabb van sötét.
2: Meg más a hangulata egyébként, abban biztos vagyok. De mondom, ugye nekem a Miró az óriási parti arc volt fiatalon, és mesélte, hogy akkor, amikor a hajnalban így elkezd följönni a nap, és akkor leadják az utolsó számokat, és akkor mindenkit végigmegy ilyen eufória, és ölelgetik egymást, és csorog a könnyük. És ezt a fajta eufóriát én még így ennyire pacekban nem értem át, és most volt az, hogy azt éreztem, hogy assz!
1: Igen, mert ennek ugye... Itt pont ez a lényege, ezért terápia, mert hogy ez felidéz benned egy csomó mindent. És ugye azokat kezded el újraélni, az emlékeket. Kivel hallgattad ezt a dalt, hol csókolosztál, mi volt az a dal, hol hallgattad azt? Hát nekem mindegyik dalhoz van szinte egy emlékem. Tehát, hogy nem véletlen vannak ezek a dalok.
2: A mostanihoz friss emlékek már nincs.
1: Igen, friss emlékek már nem nagyon. De hát én pontosan tudom, hogy miért. Ez a dal, vagy az a dal, az mit jelent. Úgyhogy... Ja, igen. Ja, itt van Eszter velünk. Hello, Eszter, jó reggel. Ciao.
4: Hello. Sziasztok, jó reggel.
1: Milyen helyzet, honnan?
4: Jó reggel. 60-ból vagyok. Sziasztok.
1: 60-ból hívtál bennünket. Aha, és anesteziológusként dolgozol?
4: Hú, ez Anna mindent elmondott. Igen,
1: leírtam, hogy minden altatóorvos vagy.
4: Igen, mondjuk most szabadikálom vagyok idén, de igen.
1: Mi vagy idén?
4: Szabadikálom, szóval, hogy így... Úgy volt, hogy egy évig nem dolgozom, most ez kicsit módosul, de hogy így eljöttem, felmondtam, elköltöztem, aztán gondoltam egy évig, akkor most így megtalálom önmagam, kipróbálok új dolgokat, ilyesmik.
3: És nem jött be, úgyhogy visszamesz.
4: Nem. Utazgattam, most jöttem haza Spanyolországból, itt voltam egy hónap volt, szóval azért így el vagyok.
2: Na mindenit.
1: De jó.
3: És miből lett eleged?
4: Hát...
3: Már megint egy alvó ember.
4: Igen, túl sok, nem egyszer nem keltek fel, az volt mindig a baj, hogy így nem tudtam őket felébreszteni. Nem, igazából, hát ez összetett eléggé. Egyszerűen egy belső hang folyamatosan azt mondta, hogy nem, ez így nem jó nekem, és akkor itt tovább kell lépni, úgyhogy valami mást kell keresni, vagy valahogyan máshogyan, és akkor most az idei évet azt így erre szánom, hogy így újra önmagam legyek, és találjak egy olyan balanszt, ahova ez így belefér, de így nem oldódom fel benne teljesen, mert túl fiatal vagyok.
3: Jó, hogy kevesen tudják, vagy merik ezt megcsinálni egyébként, hogy azt mondod, hogy,
4: hát, igen.
3: Hogy van egy állásom, meg szedtem is, meg minden, de hogy kezdek benne kiégni, és akkor gyerünk, keresek valami mást.
2: Mennyi idős vagy?
4: Igen, hát 34 vagyok.
2: Hát akkor az még csak azt sem mondhatják, hogy nem, hogy van egy ilyen életközepi válság, és akkor az ember fordul.
4: Nem hiszem, hogy ez így az. Elég sokat foglalkozok saját magammal is, ment egy önismerete, és mert nem hiszem, hogy ez így az. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy nem az az én helyem most itt, és hogy nem akarok, tényleg túl fiatal vagyok, hogy boldogtalan legyek. És akkor meghoztam ezt a bátor döntést, feladtam mindent, eljöttem, és életem legjobb döntése volt.
1: Nagyon menő. Jó van, kivel játszanál, Eszter?
4: Hát a Judit választottam, mert szerintem értékelni fogja, amit mondani akarok.
2: Az első három másodpercben kimondott nagykövér igenemet.
4: Hát remélem, hogy igen, de bármelyik mondja ki, jól lesz.
1: Jól van. Na, elindítjuk akkor, jó? Játszatok. 3-2-1, és tessék.
2: Szóval Spanyolország, mikor érkeztél haza?
4: 6-án egészen pontosan, szóval így éppen a buli előtt, 6-án.
2: És milyen tapasztalatok értek ott kint? Mivel találkoztál? Mi volt benne a jó? Azt mondtad, hogy nagyon megtaláltad magad.
4: Az még, mondanám, hogy 100%-os, de akkor így hazudnék, szóval ez még így folyamatban van. De csodálatos élmény volt amúgy, így zarándokszálláson dolgoztam, rengeteg ember, külföldiekkel így találkozni, beszélgetni.
2: Akkor ez egy ilyen önkéntes munka volt ezek szerint?
4: Pontosan így van. Persze ebben benne van, hogy saját magamat is azért így megtaláltam. De még azért feldolgozás alatt van ez a dolog. Tudod, mit akartam neked mesélni? Mit csináltam az Oti bulin? Leugrottam a bungee jumpingon.
2: Óriási vagy. Én ott néztem, volt ott oldalt, igen.
3: Pedig Istenem. Milyen szépen húztátok, hosszú mondatok, nagy sztorik, aztán
2: hát bújt. Hosszam húzta, én meg alámentem szépen.
3: Látod szívem, a Júli ezért nem jár bungee jumpingolni, ő ezt adásban csinálja.
1: Ott ledobja magát.
4: Ez milyen halálfélelem volt, megértem abszolút, de ez az élmény is közelített azért így hozzá, élőben valóban sokkal másabb, mint hallgatni a rádióban, úgyhogy...
2: Én gumikutél nélkül szoktam.
1: Igen, valaki igen? Azt írta, kimondta, hogy zarándokszállás. Ez jó, szellemes. Jól van, Eszter, figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél itt az ajándékot.
5: Okay. Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Wow!
4: Na,
1: van egy ilyened is.
4: Nagyon jó.
3: Egy kis vásárlás.
4: Nagyon szuper, köszönöm szépen. Így van, nagyon szépen köszönöm.
2: Menő, és leugrottál?
4: Le, halálfélelem volt, úgyhogy soha többet.
1: Hol volt bungee, ott az óriás keréknél, vagy hol volt?
4: A Coca-Cola mögött volt.
1: Coca-Cola mögött, aha.
4: Aha, a gagyi vipesek mögött, igen, akik nem mozogtak.
1: Egyébként
4: de hogy életem buléja volt, nagyon jó volt.
1: Ők táncoltak, jobbra a vipet láttam, hogy állnak a tűzőnapon szegények. Ott már mindenki járni volt, ezeknek oda tűzött a nap, figyelj, hát ott aztán ment a... Ment a vergődés, ja, igen. De aztán hát belendültek, megkapták a sötétet, aztán belendültek. Jól van, örülök, hogy voltál, meg küldjük az ajándékot. Ciao.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hello!
2: Annyiszor kacirkodtam ezzel a szigetes leugrással. Mindig néztem.
1: Ott le kell ugrani, oda mész, be vagy kicsit rúgva, ott fölmész, bátor vagy, le kell ugrani.
2: Hányszor ugrottál?
1: Szigeten, amikor forgattunk mindig.
2: Komolyan?
1: Persze.
3: De kényszerítették.
1: Hát ugye forgatás is volt, klippet is küldtek, kiadod a mikrofont, lekonfol, jó, vegyük a bungee-n a lekonfol, jó, vegyük, hú, mekkora ötlet, nem vettük föl 4 éven keresztül a bungee-n. Sziasztok, ez volt a megálló, hő, és leugrottam. Tehát, hogy így, az sokszor, az jó, az nagyon jó, a szigeten, az ott ugrani kell.
2: Feri, te ugrottál valami?
3: Nem is fogok soha.
1: Sötétbe ugorj, nem látod, hogy mi van. Csak
2: jó, az soha.
3: De jó, ugorj, Júli, sötét.
2: Sokkal megnyugtatom.
1: Meg kell ugrani.
3: A csak világ legbiztonságosabb bungee-ja is abban a pillanatban menne tönkre, hogy Júli ugrik. Ne.
1: Ne, sötétbe nem látsz, csak látod a szigetet, egy nagy totálból fények, dobod magad bele, aztán kész, zuhansz.
2: Az egész torony dől neki. Belemegy.
1: Igen. De jó,
2: jó. Darus kocsi szakad el.
1: Jó móka egyébként, igen. Jó móka. Na jó van, gyerekek, oké, akkor elmegyünk. És... és aztán jövünk vissza, majd valamikor visszajövünk, így van.
2: Foglalkozunk azzal, hogy honfitársaink mit csinálnak Olaszországban a repülőtéren?
1: Azzal is mindennel foglalkozunk. Igen, persze, mert hogy kiragadtak, illetve kérdezi valaki, mikor lesz az elvesztett fogadási műsorvezetés, és annak megvan a dátum, a gyerekek.
3: Na, gyerünk elő a farmával.
1: Nincs megúszás. Nincs megúszás, 31-ére kaptunk időpontot a programtól.
2: A
1: kívánság műsorra. Délután 2-ig kell itt ülnöm, és megadta az engedélyt a programosztály, gyerekek, sőt, arra is kaptunk engedélyt, képzétek el, hogy legyenek olyan muzsikák, amiket én meg mi szeretünk.
2: Hoppá! Megőrülök.
1: Ami most nem feltétlen jelent egy, nem tudom, egy nagyon hagyományos, nem tudom, tényleg Gigi D'Agostino, de hogy lehetnek olyan zenék, amiket én berakok. Hát ott megszórom őket akkor majd.
3: Micsoda hétfő lesz.
1: Beépített kívánok lesznek, és csak
3: igen,
1: durva trendt fogok nyomni, de hogy augusztus 31 hétfő.
2: Hogy zajlik egy ilyen engedélyeztetés? 2 példányban iktatni kell?
1: Iktatod, faxolsz, megbeszéled, leívélezed.
2: Leadod a műsortervet. És
1: igen.
2: Egy szinopszist, egy motivációs dolog.
1: Úgyhogy jó arcok voltak a flyék, mondták, hogy persze mehet, kérhetnek más dalokat is, és lehet ez egy ilyen rendhagyó kívánság műsor, úgyhogy megvan a dátum augusztus 31. Eszid arab, és minden lesz így, gyerekek, úgyhogy itt fogok ülni 2 óráig, de a fogadás az fogadás.
3: Így van, meg kell tenni.
1: És még 2 kiló megy egy egyesületnek, vagy egy alapítványnak, ugye ez is.
3: Még azt se csináltad meg.
1: Hát most más volt egy picit.
3: Most más volt a prioritás.
1: Volt más, de az is szárba szökkent, tehát az is megvan, úgyhogy, ja, de lehet hagyományos rádió egyes zenéket is kérni, csak hogy a büntetés része is meglegyen. nekem legalábbis, igen. Igen,
2: azt kellene csinálni, hogy ugyanúgy, hogy mint a disznóvágásból, hogy ebből is egy ilyen hagyományt csinálni.
1: Ja, viccesz? Kapitány úr már szerintem három helyre eladta. Úgy,
2: az nagyon jó.
1: Ő nem szórakozik. A sales osztály nem szórakozik, négy helyre van eladva az augusztus 31-ig.
2: Kérd te is Balástól.
1: Persze, a támogatója, nem tudom, kicsoda érted. Tehát biztos, hogy kapcsi belendült. Ja, úgyhogy ez van, augusztus 31, ott vagyunk, ez a hivatalos dátum, és ezt nekem is be kell írni, hogy akkor lehetőleg a délelőtti lábnapot azt áttegyem. Igen, áttegyük estére. Úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, egy perce pontosan, 7 óra van közlekedés, küldjétek, mi itt pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
12: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Bosch akció a Megatoolnál. Szeredd be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80 000 forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.
17: Autódarú, Kósvéber.
18: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
19: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
20: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
0: Világsztár DJ-k élőben.
20: ATB.
0: Fabi Korten.
20: Umek.
0: Dahul.
20: DJ Quicksilver.
0: Brooklyn Bounce.
20: És az összes hazai legenda.
0: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
21: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Kedvező változás állt be a Paksi atomerőműnél, korán végeztek a gazdák az aratási munkákkal, heves viharok sújtják Kínát, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a Paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a belügyminisztérium. Az elmúlt három hétben több mint 150 embert fogtak el, és csak nem 120-at elő is állítottak. Az összegzés szerint a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Erről Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt.
4: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3.400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
3: Csaknem 1000 repülőjáratot kellett törölni Sanghajban a Delfin tájfun miatt. A heves esők és viharok eddig Kína keleti és középső térségeit sújtották, Sanghajban utcákat is elöntött a víz. A tájfun most észak felé tart, Pekingbe, Tianjinbe, valamint Hopeibe is jelentős csapadékot vihet. A hatóságok árvízre és földcsúszamlásokra figyelmeztetnek. Egyetlen nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban egy erdei magánúton támadt egy medve egy biciklisre, aki a tiltótábla ellenére hajtott be a területre. A férfinak sikerült elmenekülnie, megműtötték, stabil állapotban van. Másnap este a Nagy-Turányi autópálya kijáratnál találtak egy másik sérült férfit, őt súlyos mellkasi és fejsérülésekkel vitték kórházba. Őt egy nőstény medve támadta meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Ma egy-egy komoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek.
1: Közlekedési hírek.
3: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén PPP! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fának hajtott egy kocsi a 2201-es úton, Nagyorosz és Patak között a 2-es kavicsnál. Ráadásul teljes útzár van. Köszönjük, köszönjük szépen.
2: Ja. Közben kívánság műsorra csak egy nagyon jó ötlet érkezett a hallgatótól, hogyha azt összetudnád hozni, hogy legyen egy NMHH büntetés, mert a kíványság műsor még sosem
1: soha
2: kapott.
1: Soha. Soha nem büntették lenne meg. Azt menő lenne.
2: Zseni vagy, Zoli.
1: Megbüntették a kíványság műsort. Megbüntették a kíványság műsort. De valami ilyet mondtunk, vagy mondok. Vagy... Igen, kíványság műsor azért nem sűrű volt.
2: Még nem kapott szerintem.
3: Fogd meg a söröm.
1: Igen. Na jó, akkor vagy.
3: És a utolsó.
2: Na majd most.
1: Augusztus 31-én.
3: Vagy is viccet ismeri. Egyébként a végére.
1: Csönd van most az NMA-ba. Hát itt nyilván nagy változások vannak, meg átállások, meg választások, meg kinevezések, meg nem tudom, de hirtelen nem vagyunk jogsértők, nem? Eddig egy hónapban 15-ször voltunk nagyon gonoszak, és a kisgyerekekre nem figyelők, most 3-4 hónapja nem vagyunk semmilyenek.
3: Na,
1: hát pedig ugyanazt csináljuk minden reggel, de hogy milyen érdekes azért ez is, nem?
3: Jó, hogy most valaki nagyot nyújtózkodik, és azt mondja, na, akkor most megint elkezdem őket hallgatni.
1: Hogy zajlanak itt a dolgok, gyerekek, ez van. Na,
3: milyen a babettával? Feltettél egy darab videót, oké, megérkezett le a Balatonra a motor.
1: Most már a harmadik tank benzin, vagy keverék fogy ki belőle, igen.
3: Folyamatosan
1: járatva van.
3: Na.
1: Szomszéd gyerekek is nagyon szeretik, és rájárogatnak. És tegnap felfedeztünk alatta valami kis foltot, kiderült, hogy nem volt elzárva a benzin, úgyhogy most kérdés, hogy mennyire szívta meg magát, vagy hogy ilyenkor mi van, egy hete most nem jut rajta senki. De mindig hallom, hogy az utcában, jó, megint átjöttek a srácok, megint nyúzzák a történetet, megint megy, úgyhogy én elcsapattam vele a kedvenc kávézomba, visszacsapattam vele, úgyhogy nagyon jó. Annyi van, hogy a kipufogóból kiesett most egy ilyen zajszűrő cucc.
2: Az ugyanaztól, mint ami az enyém volt a túra alatt.
1: Igen, és így a faluban már nem annyira szeretnek. Igen, a faluban nem annyira szeretnek, és hát most azért így jelenik meg elég cikk ahhoz, hogy még a faluba is magamra hívjam fel a figyelmet, úgyhogy most egy kicsit csak úgy pauzéba vagyunk, de most visszaszerelték a srácok, most visszarakták az ajszűrőt, úgyhogy...
3: De van egy kis asztal, ahol ki van rakva a kulcs, és bárki viheti?
1: Ez nincs kulcs.
2: Viccesz.
1: Kulcs.
2: Milyen kulcs?
1: Fölülsz, megtekered és indul.
3: Igen.
1: Persze.
3: Azt legalább valamivel el kell indítani, de akkor ezek szerint nem, semmi?
1: Igen, semmi. Fölülsz és mész vele.
2: Ez a motorkerékpár még olyan világban született, ahol ott lehetett hagyni, érted, az utcán itt tárgyakat. Ahol még a faluba, nálunk például úgy volt, hogy a minden egyes kapuba, a kis kapuba, oda volt rakva a kulcs, így föl. És mindenki tudta, hogy mindenki ott tartja a kulcsot.
1: Igen, kész.
2: Akkor még béke volt, érted? Nem kellett félteni, hogy ellopják.
1: Persze, fölpattansz rá, megtekered, viheted.
3: Biciklit, babettát oda lehetett támasztani a kocsma elé.
1: Mentél, nem volt
3: itt. Amit talált.
1: Igen. Azt írja valaki, ez NMH tesztért kiállt, halljuk a fagyis viccet. Igen. Nagyon jó, gyerekek. Na jó van. Oké, viszont egy nagyon kellemes kis törvényjavaslatot találtunk. Jövő kettől képzeljétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka lesz a szabályozás, de a kéretlen reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért, a vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na, de akkor már
1: is fölteszem. Milyen menően csinálják?
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, tudom, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Hogy hogy kér engedélyt rá? Az a
1: e-mailen körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
3: Van 3 perce az egészségére.
1: Na akkor szerintem köszön, hogy kit hogyan hívogatnak. Idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-523, azt tudom, hogy valami ilyen.
3: Eleve jelzi a telefonod már az, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem, ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valami kicsiben 30-as számról hívnak.
3: Neked nem írja ki a telefon, hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: és neked már úgy írja ki a telefon. Az iPhone kéri, hogy kéretlen hívás.
3: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod, Feri, miket tud a bige?
3: Nem? Mi van? Nektek nem?
1: Mi van? Szerintem megint csak beállasztad,
3: nem? Nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kírja, hogy kéretlen hívás.
3: Igen. Tehát olyan kéretlen. Igen, és ha felhívod, akkor jó eséllyel valaki egy aranka.
1: Nálam ezt nálad írja.
3: Nem. Jó.
1: Így kéretlen hívás.
3: Fel nem ment.
1: Igen, nem ment fel. Kéretlen hívás. Érdekes.
3: Nem úszott meg 10 perc alatt.
1: Az Apple nem tudja, csak mert hogy gagyi szar írja valaki. Az Apple nem tudja, mi a Samsung tudja. Samsungos. A Samsungos vagy?
3: Én Samsungos vagyok.
1: Ne használd a telefont, mert elkopik.
2: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk, hogy Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást ajánlok.
2: Mert ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
1: Igen, itt azt kell megfizetni.
2: Akar.
3: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, úgyhogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál. Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
4: Hogy betudod, hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb felső.
4: Ismeretlen hívok, és azokat mind, aki ismeretlen, azt
2: így. De várjál, mert ez ismeretlen, de a Júlinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert hárman jelentették azt a számot, érted?
1: Öt embert fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
3: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja, igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor fölvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy jaranka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszed, de nem tiltok le magán ismeretlen számot, ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magám nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
3: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt a francba, veszünk a Samsungról. Hogy...
3: De azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból 1 odaér.
2: Én annyira... nagyon sok. Egyébként nem csinálnák. Tudod,
1: tényleg?
2: Hát gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
3: Jó, 15 éve még volt
2: létjogosultsága. Most is. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjél pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
3: visztanő Feriként. A porca.
2: Így van, bármit el lehet adni.
3: Uh-huh. Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú, nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg
3: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fia, te ennyire unod, amit ajánlasz. Akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam is, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
3: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam. Sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni, úgyhogy az aranyoldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem felhívogatni az embereket.
2: Jó, hadd találjam ki, egyet se adtál el.
3: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit volt, ajánlottál? Hát,
3: volt egyszer, ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, a, igen. Úristen.
3: Ott egyébként egészen jól hasítottam.
1: Mentél?
3: Igen.
1: És honnan volt meg a telefonszámotok?
3: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
2: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos, most már eladják.
1: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
3: Csomó
1: helyen a szolgáltató?
3: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod. Azok szerintem millió számot telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
3: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Azt, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, Azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, kis virág.
2: Új, de jó név. Kis virág.
3: Igen, hogy a visszautasítás ne a Géva Júli kapja, hanem a kis virágot küldjék.
2: És volt neked iszi tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a izé, tessék hívogatni?
3: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani, tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz, kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét enged.
2: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
3: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
3: Ilyen 10 másodperces inzerteket. Adja,
1: ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek?
2: Tehát, én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
2: Megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív. Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat mindig.
2: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond? Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen,
2: hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
3: Figyelj, nekem van.
1: Igen, megkérdezed, de nem kérdezed, meg bizondalás csak én. És már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
3: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezded, hogy 2 hét múlva megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejtik.
2: Nem, ezt beírja a naptárjába.
3: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációról is utal, hogy na, meggyógyult azóta a nem tudom a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne haragudj, éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbál.
1: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hivogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, figyelj, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövővel próbálkozom. Mondom, figyelj, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, mert nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted? De nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok se, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam, a csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szerintem most eljött a pillanat. Ő ezt tudja. Hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem.
3: Rosszkor
1: is kapott el, tudod, meg mondom, és már hagyjál már békén, nem érted?
2: Ennél már csak egy szarab van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan,
1: olyan nektek? Nekem még nem volt.
3: Olyan
2: na, nekem voltam. Volt. Nekem volt. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
2: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: és kötött egy dílt.
2: És kötött egy dílt, és jó díl.
1: Szerintem kézzed, de sokan. Én nekem is az az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja, igen, mert arról elgondolkodik már... rajta, és megkötik.
2: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
2: egy jó
1: szerintem annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
3: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
2: Ja, ez te vagy, Júli! Oh. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
3: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a híváslistát, amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
1: És a telefonkönyvedből, édesem, szegény rokonaid. Júli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
3: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
1: köszönöm.
2: Emberek. Hogy nem hívtál?
1: Egy hívásodra emlékszem 98-ból. Valami infralámpát akarta rám sózni.
3: És azt mondták, hogy te ezeket ismered. Oh, hát, ha őt be tudnánk szervezni.
1: Az milyen? Hallod. Ez egy ügynöki munka. Ügynöki munka, várjál. Itt van Dani. Hello, Dani. Jó reggel. Ciao.
5: Jó reggel. Sziasztok.
1: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
5: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra, cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja-e neki tovább, vagy köszönje tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
1: Tehát mindenki volt akra pontosan találva, hogy mit kell. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
5: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutat. Ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
1: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
5: Hát főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
1: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kérlek, szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
5: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát az, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
2: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
5: 800-1000 forintos órabér volt.
1: Órabérbe voltatok.
5: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt. Ez nagyon változó volt tényleg.
3: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
5: Uh-huh. Egy monitor.
3: De nem lehetett csalni?
5: Hát nyilván lehet, hogy nem csak értem azt, mert a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
1: De ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
5: Nem csinálom.
3: Most a metró aluljáróban avonozik.
1: Avontárul a metró aluljáróban.
2: Jobban íz a közvetlen értékesítésben.
1: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön bugyra lesz el rajtva. Tehát, hogy az félre van téve, Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
3: Te is hogy nem égtél ki?
5: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb vitte a dolgot.
1: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mi kiket
5: álkoztak? Nem, amúgy figyelj, 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
1: Jó, hogy rátették a telefont.
5: Aha, ja, persze.
3: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most meg fél órát szívül beszélgetni?
5: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából rádrakták a telefon meg. Utána így eldőlt, hogy így szia.
1: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért én még hallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
5: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
1: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
2: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
1: Igen.
5: Ja.
1: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktáron?
5: Nem, elfogyott.
1: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg, belenyúljunk itt valamibe, tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
5: Sziasztok,
1: hello. Ciao.
2: Hello.
1: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludtam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó. Tényleg, hogy találnak meg reggel 8 órakor?
3: Valahogy a legalkalmatlanabb időpontban, amikor a kasszánál állsz és fizetni akarsz, bár a leghülyebb
1: időpontban. Egyébként tényleg hülye időpontokban.
3: Szeded össze a gyereket az óvodában, itt-ottam, ott mindig akkor hívtak, igen. És udvariasan megköszönitek egyébként, elköszöntök.
1: Nagyon ingerülten, nem is. Megköszönöm, nem vagyok paraszt, de lerakom azonnal. Bontom a vonalat. Megkérdezted, nem kérdezted meg, viszont is kész. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan, nagyon rövidre.
3: Honnan van meg a számom?
1: Nem is megyek bele, nem is át.
2: Hosszú lenne.
1: Igen, péniszpumpa maradt még.
2: Dani, hallod?
1: Igen. Az a bankból hívtak hitelkártyát eladni, nagyon cuki volt a csajnak hangja, bementem, rám sózta a kártyát, elhívtam randira, el is jött.
2: Oh.
1: A hitelkártya azóta megvan, és a csajjal pedig randiztunk sokat. Na. Hát az...
2: Igen, egy jó hangra azért úgy szívesen mondasz igen, nem? Vagy szívesebben.
3: Ha csak a hitelkártya érdekli, nyomja meg az egyes gombot.
1: Szerintem a cuki a hang, igen, ha cuki a hang, jobban meghallgatod.
2: Vagy persze.
1: De mondom, a 50-es marikák hívogatnak, tehát hogy nem 30-as cuki nők, tehát hogy a 50-es marikát nem akarod meghallgatni, nem?
3: Mm. Nekem sem veszett fel a telefon.
1: Ez is igaz. El vagy mentve, kéred lehívásba, ha tudod. Így vagy.
3: Rögtön szemben
1: egy. Na jövünk mindjárt. 12:01, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruház

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Ma választják meg a köztársasági elnököt, érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Több ezer hektáron pusztít a tűz Andalúziában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma választják meg a köztársasági elnököt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a játszóterek több mint harmadánál. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek köztereken, bölcsödékben, óvodákban, de iskolákban, szállodákban és éttermekben is. A helyszínek 37, míg az eszközök 35%-ánál találtak valamilyen problémát. Az ellenőrzések nyomán eddig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Giroszosokat, sushi és curry éttermeket ellenőriznek kiemelten a fogyasztóvédők. Az eltérő technológiák miatt külön figyelnek például az ételek és hozzávalók tárolására, hűtésére. Tavaly a 350 ellenőrzött giroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, holnap éjjel érkezik az augusztusi égbolt egyik leglátványosabb műsora, akkor tetőzik a Perszeidák meteorraj. A látványos csillaghullásról Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal több

0: lehetnek tudunk pillantani kötéktégbolt alatt, aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este részleges napfogyatkozást is láthatunk, azt azonban kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad figyelni. 8000 hektáron pusztított az erdőtűz Andalúziában, a lángok miatt több településről 500 embert kellett kitelepíteni a napokban. Több százan vettek részt az oltásban, a levegőből pedig több tucatnyi repülő és helikopter segítette a munkát. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtűzzel küzdöttek meg, amelyek összesen mintegy 200.000 hektárt érintettek. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek.
2: Közlekedési hírek.
1: Biatorbágynál az 1-es főúton az M1-eshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: again. Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, várjál, bocsánat, most már van hangod is.
1: Az előző témához visszakanyarodva, mint az egyik hallgató írta, 3,5 évig dolgozott az egyik ilyen biztosító társaságnál, és egy ilyen prémium termékkel dolgozott, 50 milliós befektetést adott el telefonon, úgyhogy korábban sohasem találkoztak. Tehát akkor ez így bejön, de egyébként egy csomóan írják, hogy igen, nagymamákat, meg nagy, idősebb embereket találnak, meg ilyen mágneses derékaljakkal, meg akármikkel, tehát hogy célba ér ezek szerint.
0: Igen, azt hívják, ez a gyökérhívogat 2 havonta. Már nem csinálja, már nem csinálja. Ugye itt a franciákról beszélgettünk, akik jövő 2-től nagyon szigorúan veszik azt, hogy ha valakit felhívnak telefonon, akkor megbüntetik, mert hogy óriási szigorítottak a fogyasztóvédelmi törvényen, amiként nem feltétlen baj.
1: Sőt,
0: tök jó, és az van, hogy most már cégek nem hívogathatják föl csak úgy az embereket, vagy ha megteszik, akkor nagyon komoly büntetést szabnak ki a cégekre. Itt a 27 millió forinttól a 130 millió forintos büntetésekig szól a tétel, és ugye erről beszélgettünk, hogy mit csinálsz ezekkel a hívásokkal. Lekezeled, bunkó vagy, lerakod, mit tudsz velük csinálni. Erről volt szó. Na, de most viszont segítenünk kell hallgatóinak, mert hogy azért a nyári szezonban ugye vannak a gép nemjövések és kintragadások, és most kaptunk egy e-mailt, meg SMS-t is, hogy több mint 10 magyar kintragadt valahol
2: Katániában.
0: Szicíliában vannak, és hogy nem hozza őket nagyon haza senki. Palermóból indult egy gyárat, semmilyen értesítést nem kapnak, és ott vannak Katániában. Jelenleg senki nem tudja, mikor és hogyan jutunk haza. Küldött nekünk erről e-mailt. Nem tudjuk megoldani, de úgy tudjuk ezzel foglalkozni, hogy elmondja, hogy mi van, és akkor hátha ott a vizer azt mondja, hogy akkor
2: jaj, jó, most megyünk értetek. Várj,
0: indulunk értetek.
1: Otti magángépet nem lehetne elküldeni.
0: A BKV buszjáratot tudunk az van. Az volt magámban szombaton.
2: Otti felirattal. Katania Budapest. Hosszú lesz.
0: 3 hét és kín vagyunk, gyerekek. Tartsatok ki. Nagyon sokat segíteni, ha megkeresítik a vizert, mert az itt reggelt utasoknak azonnali tájékoztatása és segítségre lenne szükségük. Írja Péter. Tehát mi vagyunk most a kapcsolat a légitársaság és a kint reggelt hallgatók között.
2: Itt megint az van, hogy nem a járat kimaradás, érted, az igazi gond. Nagyon kellemetlen egy napot még pluszba ott maradni, hogy miért nem lehet mondani az embereknek bármit, hogy gyerekek, nem volt gépünk, nem tudom.
0: Nem tudom, hogy ez hogy van. Ott a kiszolgáló személyzet az ugyanaz, aki becsekkol, aki utána felszáll a gépre? Nem.
2: Nem, aki még lent van a reptéren, azok ottani dolgozók.
0: De azok nem biztos, hogy kapnak infót a vizertől. Tehát nem tudnak mit mondani.
2: Hát de nem jött meg egy gép, érted? Vagy nem indul el. Hát arról egy reptéren csak tudni kell.
1: Hát de meg
0: azt mondják, hogy keresd meg a légitársaságodat.
1: Miért nem kapsz abban a pillanatban SMS-t, hogy el se indulj a reptérre, mert nem fog megérkezni a gépet. Tehát, hogy effektíve azt nem értem, hogy ez a rendszer miért nem működik még. Egyébként tavaly volt, vagy tavaly előtt volt, ugye gyakorlatilag minden második nap volt.
0: Most jó, ki van nyáron, legalábbis
1: most az idei évet, igen.
0: Most már, hogy jobban lehozzák, szerintem, igen. Mondjad, hogy?
2: Hogy nagyon, hát, hogy nagyon kevés az a menőjáratok számához képest, csak ha pont te vagy az érintett benne, és hát mondjuk tegnap este itthon kellett volna lenni, mert a nagymama már vissza akarja adni a gyereket, akkor az egy szar helyzet.
0: Igen.
1: Hát meg kint dekkolni a reptéren. Tehát igazából ebben ez az idegőrlő, hogy kimennek, várnak, 3 órát becsekkoltak, akkor utána hazaküldik őket. Akkor gyereki holnap reggel, akkor megint kimegy, megint becsekkol, megint ott ül 3 órát, megint hazaküldik őket. Tehát ebben ez a legszarabb, hogy nem tudod, hogy mi történik. Tehát semmiféle tájékoztatás nem adnak, nekem ez a fura.
0: Igen, nincs. Nem az Etna sztori, többen kérdezik, hogy ott most nincsen sztori?
2: Nem tudom,
1: szerintem
2: hogy
1: most... Nem semmi.
2: Illetve többen Szávorinnát emlegetik. Szávorinnát, igen. Azért mégiscsak Szicília.
0: Nem, mert hogy az Etna az ott köhögött valamit.
1: De az egy hónapja köhögött.
0: Igen.
1: Tegnap
0: köhögött.
2: De ha köhögött is, miért nem kapok egy... Figyelj, applikációm van a vizerhez. Tudja a telefonszámomat. Miért nem kapok egy izét? Érted?
0: Hogy köhög a vulkán.
2: Köhög a vulkán. Nincs repcsi, nem repülsz.
0: Ugye az érkező járatok ilyenkor nem tudnak leszállni, mert hogyha jön a hamufelhő, akkor ott a komplett repteret lezárják, vagy legalábbis szabályozzák az érkező forgalmat. És valószínűleg ez zavarhatott be most a vizernek, maga az Etna. De mindjárt megkérdezzük. Jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Jó reggel vagyok. Hello Peti, mióta vagytok innen a reptéren?
3: Hát igazából most jöttünk vissza, mert a végén éjszaka elmentünk egy szállásra, mert ugye a földön aludtunk egy ideig, és a szállásadónk az megengedte, hogy még ott aludjunk. Ezt megoldottuk a végén. De a lényeg az, hogy csak így egész nap figyeltük mi délután a gép indulását, és semmiféle értesítést nem kaptunk arról, hogy nem fog indulni a gép. Tehát teljesen nyugodtan kijöttünk a reptérre, és az ideérkezésünk úgy, hogy időben ideérkeztünk, akkor egy 10 percre rákaptuk az értesítést, hogy hát a járatunk az nem fog innen elindulni, viszont egy ilyen mentesítő buszt küldtek, ami elment Palermóba, és 9-kor az a járat ugyanúgy el fog indulni. De erről semmilyen értesítést nem kaptunk, és még itt a vízer se tájékoztatott itt a pultán erről, és itt értetlenül álltunk a helyzet előtt, hogy most akkor mi van, de ugye esélyünk arra, hogy Palermóba eljussunk, mire indul a gép, már nem volt semmi, mivel hogy innen még az 2,5 óra lett volna, illetve járműnk se volt, amivel oda jussunk.
2: És akkor most konkrétan várja az a helyzet, hogy te nem szálltál föl arra a repülőgépre.
3: Arra? Igen.
2: Így van, de ugye a vízer biztosította elméletileg, hogy ti átérjetek, csak erről elfelejtett szólni. Tehát küldtek buszt, ami átmegy Palermóba, csak ti nem ültetek rajta.
3: Igen, igen, itt van a barátom, aki még jobban elmondja.
4: Sziasztok, Viki vagyok. Na az a helyzet, hogy ugye kijöttünk, 150 magyar került föl a gépre, a többi lemaradt. Tehát nem csak mi nem kaptunk, hanem több száz ember nem kapott itt értesítést, és volt, akinek szállása se volt, úgyhogy mi magunkhoz vettünk még két embert, egy anyukát és egy kislányt, mert ők teljesen összeomlottak, tehát ők nem beszélnek olaszul. Itt nagyon kevesen beszélnek angolul, tehát még a reptéren is elég kevés ember az, aki angolul meg tud szólalni, úgyhogy ők teljesen katasztrofális helyzetbe kerültek. Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt, tehát nem csak a mi gépünket törölték, vagy irányították át más helyre, hanem hogy az összes többit, angolok, amerikaiak, németek, nagyon sok nemzetiség itt ragadt, autó bérlésre lehetőség nincs, mert üres a parkoló.
0: És most hol vettük, a reptéren vagy a szálláson?
4: Most a reptére kijöttünk reggel, nem tudom.
0: Mert hogy mi volt az info?
4: Hát az, hogy jöjjünk ki ma, kérdezzük meg, hát ha mennek repülők, de ha mennének is repülők a vizerre.
0: Várj, ne kapodj egy picit. Küldött a vizer egy SMS, hogy kedves, nem tudom, Júlia.
4: Semmit nem küldtek. Itt a pultnál azt mondták, én beszélek olaszul, nekem a férjem olasz, és azt mondták, hogy oké, gyertek ki holnap reggel, és talán elindul a repülő, ha Etna úgy gondolja, hogy megáll. De Etna nem úgy gondolja, Etna most folyamatosan kitör, és úgy gondolja, hogy ő most parádézni szeretne még egy pár napig. Úgyhogy semmi nem indul, minden tiszta hamu itt kint, tehát nem szállhatnak se fölrepülők.
0: Tehát effektíve zárva van a reptér.
4: Zárva,
0: hát
4: igen.
0: De láttuk egy vulkánkitörést, hát az nem szép.
3: No.
4: De gyönyörű.
3: Túl vagyunk rajta.
0: Kicsit oda néztek balra, ott jön a kis hamu, köhögözett.
4: Mi már láttuk, az a baj, mi már láttuk közelről, se voltunk fönn a hegyen, megnéztük, gyönyörű, szép a láva, nagyon tetszik. Tökéletes, csak szeretnénk hazajutni.
3: Palermóba kéne eljutni, abba tudnátok segíteni, legalább Palermóba eljussunk. És
4: Palermóba
0: hányan vagytok?
4: 11-en.
3: Együtt maradtunk, 11-en vagyunk csak már.
0: Mennyi a távolság? De mennyi innen Palermo, mennyi?
4: 200 kilométer.
0: 200 kilométer.
2: Várj, és az összes többi utas a magyarok közül az átjutott Palermóba tegnap? Tehát ők tudtak erről
4: nem,
2: a buszért?
4: Nem.
2: És volt ők többi, hol vannak?
4: Nem tudjuk.
0: Embercsempész olasz buszba szálltak, ők már a marokkói határnál vannak valahol, Gibraltárnál. Sokkal rosszabbul fölvitték őket egy etnatúrára, csak már senki nem osztani vissza őket. Tehát akkor a fele csapat eltűnt, ti meg ott vagytok a reptéren.
3: Igen, itt vagyunk, és most tanástalanok vagyunk,
0: vonat
3: hogy hogyan
0: nincs,
3: tovább.
0: Taxi nincs, bár most...
3: Mindent már, mindent vonatot, busz,
4: egész éjszaka, tehát mi felnőttek, ugye vannak velünk gyerekek is, de mi felnőttek nem is aludtunk, mert egész éjszaka a netet bújtuk, hogy mit tudunk csinálni.
0: Buszbérlés? Kibéreltek egy buszt, mondjuk?
4: Itt áll a sor, most itt ez az autóvia, állnak előttem el 30-an, most mi beálltunk 31-nek, valószínűleg mire odaérünk, de nincs is autó itt a parkolóban, tehát azt nézzük, hogy...
2: Most képzeld el, hogy ezen a repülőtéren naponta leszáll 50 repülőgép 200 emberrel a fedélzetén, az most mind át akart menni Palermóban, nincs ember.
0: Aha, tehát nincs.
2: Hol vettétek a repülőjegyet? Közvetlenül a Vizernél, vagy...
4: Bravo Fly-nál vettük.
0: Ja, Bravo Fly-nál, akkor így még nehezebb infót kapni egyébként.
3: Van olyan, aki közvetlen a vizertől vett, és ő se kapott értesítést, tehát senki, nem kapott senki értesítést, se egy SMS, se egy e-mail.
4: Az a vicc, hogy amikor jöttünk ide, akkor kaptam 5 SMS-t arról, hogy késik a gép, a vizert küldte azonnal. Most, hogy nem megy a gép, nem hogy értesítést nem küldtek, egy köpetet nem küldtek el, hogy valami történik.
0: Egy hűtőszekrény, egy üveg hideg proszekóval, az se semmi?
3: Semmi. Az a baj, most már az a baj, hogy már nem érezzük magunkat, hanem viccesen, már kétségbe vagyunk este. Gyerekeimmel csütörtök reggel, tenedifére kéne utazom, és otthon várnak Pécsen, és még fogalmam nincs, hogy jutok hozzájuk.
0: Ilyen haza, kis világjáró vagy,
3: tehát aztán... Csak a bukom a tenedifei repülőjét is bukni fogom, ha innen nem jutok haza, mert hogy...
0: Na jó, valamint gondolkozunk majd mi is. Hát, ha itt van egy hallgató, aki ott van, vagy...
1: Nincsen egy jó kamionosunk, aki arra megy, visszafelé jönhetne.
5: Egy kamionnal nehéz elvinni.
0: Tessék?
5: Szülinapon van.
0: Az egy nyomos jel. Szólunk a Vitézinek, kösse be a kötött pályát, Palermo, valami legyen. Hát valamint dolgozunk.
5: Ha lőhajója nem tud értünk eljönni.
2: Az a baj, messze van.
0: Hát egyébként, ha éppen arra bandáznak valahol, akkor föl tudtok szállni rá. Olasz nagykövetség, magyar nagykövetség, valamit nem
3: magyar tud. Magyar nagykövetséget hívtuk, semmit, azt mondták, sok szerencsét.
2: Miben reménykedtek, ha átjuttok Palermóba, akkor mi lesz?
5: Nem tudunk átmenni Palermóba.
3: Oda eljutnánk, akkor onnan már nagyobb esélyük lenne, onnan szállnak föl gépek.
5: Már taxi sincsen, minden el van foglalva.
3: Úgyhogy segítsetek nekünk eljutni Palermóba, könyörgöm.
0: Palermóba jutassunk el 11 embert. Hát mi azért nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindent megoldottunk, most azért vakarom a fejem.
2: Hogy azt... kinek szólja.
0: Jó, nem kérsz keveset, 11 jó, embert jutassunk át Palermóba, de jó, oké, dolgozunk rajta, lesz hallgató, aki valamit felajánl, keltjük Orbán Anitát rögtön, 8 órakor már a
2: lak... Csiszár még iszében van? Pozícióban?
0: Nincs már.
2: Igen.
0: Valamit próbálunk csinálni.
3: Tényleg a vizet is kérdez. Nézzétek meg, hogy ez hogy fordulhatott elő, hogy mondja legalább.
5: Nem, hogy fordulhatott elő, küldjenek egy magángépet.
0: Azt írja nekünk, hogy kocsival 2 óra, busszal 2 óra, 25 perc, gyalog 2 nap.
3: Most már késő nekem, már akkor átértem.
0: Biciklivel 15 óra. Nem. Jó, hát csak mondom a lehetőséget, hát az én is éneken gondolkodik, nem vagyok okos. Úszni?
3: Nem, tényleg minden.
0: Nem tudok körbe úszni, az nem jó.
2: Az hosszabb.
0: Az nem jó. Na jó, beszélünk a vizerrel, megnézzük, mit tudunk tenni, de ha zárva van a reptér, ők se nagyon tudnak mit csinálni. Hát az
3: jó, etnami... de ha Palermóba eljutunk, ott nincs zárva a reptér.
5: A lényeg az, hogy a vizer most már minden egyes járatnál nem tudjuk kiválasztani Budapestet.
3: Tehát de még úgy lehetőségre.
5: Se, hogy Rómából Budapestre foglaljunk jegyet, mert nem lehet kiválasztani azt az opciót, hogy Budapest. Jelenleg Európából sehonnan nem tudunk Budapestre utazni, mert Wizz Air oldalán nem lehet Budapestet kiválasztani.
0: Ezt
3: is meg kéne tőlünk kérdezni.
5: Nem vették Budapestet.
0: Hát ez valószínűleg még az Oti koncert volt szombaton, ne haragudjatok.
5: Az hogy lehet, köszönjük Balázs.
0: Igen. Jó, dolgozunk rajta, valamit kitalálunk, de ti is dolgozzatok. Uber is lehet, Uber, azt is lehet.
5: Dolgozunk hajnali éjfél óta.
0: Uber nincs? Az összes, mondjátok, hogy az összes szardíniai magánsofőr Uber felszívták a repterek. Hát hívtok egy Ubert, és az elvisz benneteket. Hát lehet, hogy most...
5: Itt Blablakár van, azt is fölhívtuk, az sem megy.
1: Zabla?
5: Tele van.
0: Blablakár, aha. Jó.
5: Az olyan, mint nálunk az Oscar.
0: Aha, olyan, mint nálunk az Oscar. Jó, figyelj, ne adjátok föl, valamint dolgozunk. Jó, szólunk a vizetnek
5: is. Dehogy adjuk fel.
0: Valahogy hazajuttok. Jó?
3: Köszönjük szépen a segítséget, és várjuk még a segítséget tőletek.
0: Jó, ha van valami, akkor dolgozunk. Mi van a másik busszal, akik Palermo mentek? Azért róluk tudni akarok. Teljes eltűnés? Felszívottak? Nincsenek
3: meg? Nem tudunk semmit, de ez is, hogy azt nem értük, hogy...
5: Ők nem a festen.
3: Igen, hogy miért nem tájékoztatok arról, hogy ha még akkor elindulunk tegnap éjszaka, akkor éjfélkor az a gép felszállt, de ezt sem mondta. Itt a vizerpultnál nem mondtak erről nekünk semmit. Azt mondták, elment a busz. Ugyanúgy 9-kor indul a gép Palermóból, és ennyi. És itt föl is adtuk.
1: 5 eurós kupont megkaptátok legalább?
0: Há, semmi. Hogy a kupon megkaptátok-e? Kupon, szállás, kajakupon, üdítőszemlés?
5: Nem, azt mondták nálunk ott a vizeres pultnál, hogy oldjátok meg. Amikor kértünk valamilyen igazolást, amivel tudjuk majd otthon igazolni azt, hogy tényleg lemondták, azt mondták, nem hajlandó a kiállítani. Semmi igazolás, hogy a járatot átrakták Palermóba. Semmit, úgyhogy se kaja, se szállás.
0: Van még egy ilyen vonattal Messina, Komp és Nápoly, ezt írják, hogy ez még egy jó útvonal lehet.
1: De azt mondja, hogy nem tudnak kijutni. Igen, nagyon a város. Messina.
5: Nem tudunk Catániából kijutni, egyelőre ennyi.
0: Aha, na jól
1: most
0: van.
1: Most gyalog.
0: Oké.
5: Gyalog. Matracon átúszunk.
0: Azt írja Péter, mentettek volna a Balatonra. Kellett nektek a pompa,
5: mentetek mi? Volna Balatonra.
0: A pompa kellett nektek, a pompa, aztán most meg már jönnétek. Na jó, van, figyeljetek, dolgozunk rajta, ha van megoldás, mondjuk, nem tudok elsőre azért itt gyorsan kimenteni 15 embert Szicíliából, de dolgozunk rajta, ha valami lesz, akkor megoldjuk, jó?
3: Rendben, köszönjük szépen.
5: Kezünk.
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Ha nincs semmi változás, holnap reggel ugyanúgy felhívunk benneteket. Igen. Jó?
3: Jó.
4: De jó lesz.
3: Rendben, hívjatok, legalább ennyi örömünk legyen az életem.
0: Egy kicsit üzentek a családnak, elrendezitek a gyerekeket az éteren keresztül.
5: A család is itt van.
0: Ja?
4: A gyerekek is.
3: Az én családom nincs, az én családom Pécsen, az két gyermekem várja, hogy hazaérjek, hogy csütörtökön induljunk Ferihegyre Pécsről.
0: Nem olyan jó, hogy te ne hívj, nem vesztesz semmit, engedd, én voltam.
3: Elmennék, ha már ott van az a repülőjegy.
1: Adjatok olasz nyelvleckéket egymásnak.
0: Mennek hárma. Hát kicsit jó lesz a papa nélkül. Hát lehet, hogy felélegzik a család.
4: Valami tud a
0: Balázs. Hát jó Isten akarta így, ha mennek nélkül. Tehát lehet, hogy jól fogják magukat érezni. Na jó, dolgozunk az ügyön, dolgozunk. Jó, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ciao, ciao.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Csajt hazahoznám, a pasit én is ott hagynám.
1: Szemétládom, hogy úgy teszi le a telefont, kapjátok be.
0: Ne, jó fejek. Gyerekek, nem tudunk azért mindent megoldani. Ugye kétségbe esett e-mail hallgatóink, felhívjuk őket, de hát ha valaki valamilyen megoldást tud, írjatok, elmondunk nekik útvonalakat, ha vannak Olaszországban jó hallgatóink, ismerik a járás, szóljatok. Most néztem Ubert, én simán tudnék foglalni Palermóba. Gyerekek, nincs ilyen.
2: Igen, nincs, hogy nincs taxi.
0: Nincs ilyen, hogy nincs taxi.
1: És ha van?
0: Akkor átmegyek taxival Palermóba, és megkeresem a 150 embert, akinek meg már félvesét kiszerelte a Kózanoszra.
1: De nagyon jó,
0: szóval valahogy csak átjutok, hát azért van egy Uber előbb-utóbb, nem, ha azért Szicília elég nagy, azért az összes Ubert nem szívják föl. Akkor elsétálok 10 kilométert, egy Tesco-ig is ott fogok egy taxit.
1: Jó, de ne felejtsük el, hogy itt most nem csak a magyar csoportról van szó, itt most gyakorlatilag az összes légitársaság összes utasáról.
0: A svédek miatt már hagyd ne izguljak, hát itt van most 10 magyar
2: hajtunk, és
0: idegeskedjek még a norvégok miatt is, hát most itt van 10 magyar hajtunk, őket kell megoldani.
1: Azok is az Ubert kergetik, meg a mindent kergetik, tehát ők is valahogy próbálnak átjutni A-ból B-be, azért nincsen most effektíve semmilyen.
2: De nem mondom már, Juli, még egyszer mondom, ez egy vagy két nap, biztos, hogy néhány ezer ember, de hát néhány ezer embert azért el lehet fuvarozni. Hát van taxi, van busz, van vonat, van minden.
0: Bődületes mennyiségű infrastruktúra van a reptére bekötve. Minden vonatjegy, minden osztályra, minden ülés elfogyott.
1: Na de most ezt magyarázzátok meg Péternek, aki ott ül a repülőtér. És miért tud kijutni a repülőtér?
0: Csak 5 perc hírnévre vágytak. Taki bácsit hívják föl, megoldja. Szegények.
1: De nagyon jó fejek a hallgatók, már rögtön ráfőztek. Én Tisza Jenőn vagyok, valahogy Miami-ba szeretnék.
0: Jó, próbálunk valamit csinálni. Jó, 8 óra, pontosan itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között. Akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Ma választják meg a köztársasági elnököt. Több embert őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Nem csak a napi rekordok dőltek meg, minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Az Európai Unió Kopernikusz szolgálata szerint a világ tengerei forróbbak voltak múlt hónapban, mint eddig bármikor, és a felszíni levegő hőmérsékleti rekord is hajszál híján megdőlt. Nyugat-Európába vetítve ugyanakkor a legmelegebb hónapon vagyunk túl a feljegyzések kezdete óta. Ma választják meg a köztársasági elnököt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte el. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Egy recept, egy tízes. Orvos ellen emeltek vádat Győrmoson Sopron megyében. A doktor pénzért írt fel gyógyszereket, ráadásul vizsgálat nélkül. A beteg nyugtatót kért magának és munkatársainak. Az orvos receptenként 10 000 forintért írta fel a gyógyszert. A főügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Több embert is őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Kolozs megyében kövekkel dobáltak meg egy beteghez hívott mentőt, a járművezető szeme súlyosan megsérült. A támadás egy TikTokon terjedő rémhírrel áll összefüggésben, amely szerint szervkereskedők mentőautókkal járják a településeket, hogy gyerekeket raboljanak. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ellenőrizze a hasonló hírek valóság tartalmát. Még egy tenger alatti vezeték útját is eltérítették Dobby emlékhelye miatt. A Nagy-Britannia és Írország között tervezett kábel eredetileg Walesben, annál a partszakasznál ért volna szárazföldet, ahol az egyik Harry Potter filmben eltemetik a Manót. A hely azóta a rajongók zarándok helyévé vált, a tiltakozások miatt pedig a cég egy új nyomvonalat dolgozott ki a vezetéknek. Sajnos az alternatív terület sem jött be, ott ugyanis bronzkori temetkezési maradványokat találtak, így már régészek dolgoznak a területen. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek. Csütörtökön sehol sem esik majd. A hűvös reggel után, délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Marad a szárazabb idő pénteken is, hétvégén pedig tovább melegszik a levegő. 35-36 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát azon itt visszatérve erre a sztorira, hogy azért van megoldás. Szóval írtak nekünk a Palermóból, Olaszországban lakó hallgatók, akik online hallgatnak bennünket, utána néztek ennek, elküldték az Uber, elküldték a Comfort, 11 perc múlva megrendelhető. Igen, 350 euró ugye a túra, tehát hogy ez nem biztos, hogy ez mindenki által kifizethető, de a Catania Palermóba sajnos ezt most akkor valahogy össze kell dobni, 10 perc múlva ott van az Uber, mondjuk ezt a hallgatóinak, akikkel beszéltünk, ott vannak a repülőtéren, rendelhető, hívható, ezt Olaszországban lakó és Olaszországban élő hallgatóink tesztelik. Találtak buszos céget, találtak Catania repülőtéről Palermóra, 2 óra 25 perc alatt van buszjárat.
2: Na, szóval, hogy van lehetőség.
1: Szóval, hogy van lehetőség, és van is hely még a buszon, ha nem éred el a 8-10-est, akkor 9-10-kor, 9-40-kor, 10-35-kor és 12 óra 5-ös palermói érkezéssel is vannak buszok. Folyamatosan indulnak, úgyhogy van megoldás, egy kicsit most így a csapatnak ezt így a saját kezébe kell venni, és taxi és Uber is rendelhető. Igen, pénzbe kerülhet, ezt majd utána behajtjátok.
2: Az egy másik kérdés, hogy a tájékoztatás miért nem volt teljes körű, ha nem volt az, mert ugye ezt tudjuk biztosan, de ez mondjuk kérdés. Az Etna kitörése miatt viszont hiába dörzsölitek a kezeteket, hogy jól lehúzzátok a vizet, nem fog menni.
3: Viszmajor.
1: Ez hát Viszmajor, ez abszolút.
2: Nem tudsz mit csinálni, ezzel a sztorival. Kitört a vulkán, az teljes reptelt meg a légteret leállították, nem lehet repülni.
1: Igen.
2: Lehőben, vagy mi ez, amúban.
1: De most küldik a hallgatók, és van megoldás. A Bookingon, Catania reptéren egy csomó autóbérleti lehetőséget is ír. Kibérlitek, átmentek, leadjátok, eljöttök. Most nem akarunk nyilván más pénzével dobálózni, meg nyilván ez összeg, de erre most rá kell fordítani, hogy haza tudjál jönni.
2: Igen.
1: Aztán utána majd behajtott, bevasalod, vannak olyan cégek, akik kártérítésekkel foglalkoznak, elhozzák neked a kártérítés összegét, és 20%-ot kifizetsz nekik, de 80-at te eltettél, meg kell egy ilyen céget bízni, ilyen cégek is vannak, úgyhogy nem tudod, van, amikor nem tudod ingyen megúszni, akkor költeni kell rá, és utána az van, hogy akkor majd valahogy azt vissza kell szedni, de nincs ingyen megoldás. Tehát az most, az sajnos ezt nem tudod megoldani. Úgyhogy ez van, drága hallgatónk.
2: És jó utat Tenerifére.
1: És jó utat, és akkor így haza
2: jöttök, nem késik, jó? Hát az nem késik. Van egy rövid időnk, vagy van híred? Van
1: ez a buszok nem jók, jó, mert nem pirosat szeretnénk, és nem kéket. Ja. Így, aki ne szemétkedjetek. Ne szemétkedjetek, bajban vannak, lehet, hogy pénzük sincs, de akkor erre most így segíteni kell. Van időnk, utána is meg tudjuk beszélni a japán ügyet.
2: Ja, de japánozhatunk is, csak van egy kérdésem.
1: De mondd a kérdést, megválaszoljuk, jó. És akkor utána japánozunk.
2: Hogy azt mondjátok meg nekem, hogy mi fordul meg az ember fejébe akkor, amikor sétál a Dunaparton, ez a tegnapi napon történt, 22. kerület, és hát érkezett a rendőrséghez egy fotó egy helyszínen tartózkodó csávótól, aki arról tájékoztatta a rendőrséget, hogy a Duna alacsony vízállása miatt előkerült a Dunából egy feltehetően második világháborús, rohadt nagy, Bomba.
1: Igen. Okay. Fölhívta a rendőrséget.
2: És küldött egy fotót is nekik, hogy ezt látom a vízben. Mondták, hogy okay, semmi, hozzá ne nyúljon, jövünk, megnézzük. Kiérkezett a rendőrség, mire kiértek?
3: Mint a 200 kilós harcsával ott fotózkodott?
2: Nem. Se híre, se hamva nem volt a bombának.
1: Jaj, ne.
2: Ami eltűnt.
1: De hogy az Istenbe?
2: Hát ezt kérdezem én is, ezen kezdjünk el gondolkozni. A verzió, a bejelentő, bár azt hiszem, hogy nem ő volt, mert őt megtalálták, a bejelentőt, tehát mondta, hogy ő lefotózta a bombát, szólt a rendőröknek, aztán elment.
1: Tényleg bomba volt, tehát látod, tényleg
2: igen,
1: bomba
2: igen,
1: volt.
2: Igen. Ez egy második világháborús, bocsánat, tűzérségi gránát, ezt így hívják rendesen. Aha. Tűzérségi gránát volt, egy nagyméretű tűzérségi gránát, tehát ő nem vitte el. Valaki más is arra sétált, és meglátsz egy ilyen tárgyat a vízből kilógni.
1: Hogy az Istenbe van bátorságot hozzányúlni?
3: Jó, köszönöm, lesz az még valami.
1: Nem értesz hozzá. Érted? Rozsdás, robbanótestnek látszik, bármikor még, nyilván kicsi az esélye, de akár fölrobbanhat, érted? Igen.
2: Így van.
1: És oda állsz kocsival, vagy elvontatod, vagy talicskára rakod, és elviszed. És mit csinálsz?
3: Mit csinálsz?
2: Eladod vasba? Vas áron? Vagy eladod ezt műtárgyként?
3: De ezer helyen nyilatkozták, hogyha ilyet találsz, már pedig most találsz, akkor fotózd le, jelensd be, de ne nyújj hozzá. Tehát még véletlenül se, mert tényleg előfordulhat, hogy elsül. Na most oké, oda megyek a mederbe, kiemelem, beteszem egy Tesco szatyorba.
1: Berakod egy csomagtartóba, és
3: azt mondom, hogy anya, nézd, mit találtam.
1: Vannak ilyen kattantak, akik ezeket gyűjtik. Okay, tehát, hogy vannak őrültek, és megmondja, hogy akkor ebben még jó a szeg, vagy nem jó a szeg. Vagy szuicid hajlammal készül arra, hogy a harmadik emeleti panelt ott való lakvinkum környékén magára küldi. Tehát még ez is lehet benne, akarok máshogy meghalni, csak így egy tüzérségi bombával.
3: De nem lehet, hogy semmi ilyesmi nincsen benne, csak arról van szó, hogy elviszi mondjuk a kocsmába megmutatni, és azt mondja,
1: nem
3: találtam,
1: lehet, hogy nem ismeri föl, és azt mondja, hogy vas, hogy elviszem valahova.
2: És akkor leadom.
1: Hát leadom.
2: És kapok érte 300 forintot?
1: Kapok érte 5000 forintot. Kilója ennyi, nem tudom, ez van 20 kiló, vagy 30 kiló.
3: Csak ne tessék dobálni.
1: Na de gondold el, tehát, hogy ez oké, hogy magát veszélyezteti, de hogy érted, bemegy a liftbe, hazaviszi a lakásába, a házába elviszi, a csomagtartójába, közlekedésbe, de részt vesz. Ezt nem viszed el talicskán. Odállt autóval, kiszúrta, berakta a kocsiba. Hát a hülye előbb-utóbb magára robbantja magát.
3: Olyan döbbenetesen agyhalott emberek.
1: Teljesen nem normálisak az emberek, de ezt gondolod el? Érted? Teljesen bolondok. Nagy tétény az azt jelenti, hogy akkor Budafok nagy tétény az most reszket.
2: Hogy lehet?
1: Olyan ember találj meg, aki nem robbantja magára, vagy olyan ember, aki azt mondja, nézd, már jó lesz ez valamire, lerakja, azt azon kalapál. Érted? Tehát ilyet is láttunk, hát volt ilyen fókuszanyag. Hazavitte a hülye. Gondolod, a rendőröket kimennek, és semmit nem találnak. Tehát egy teljes nonsense.
3: Azért most nagy csodák kerülnek elő a mederből. Most valahol olvastam, hogy volt például egy olyan hajóroncs, ami az 1900-as évek elején süllyedt el, és eddig nem nagyon tudtak hozzáférni, mert hogy annyira mélyen volt. És most így gyakorlatilag így át lehet sétálni a tetején. És meg tudják nézni, akkor úgy találtak mamut csontokat is.
1: Hát és egy öreg embernek, vagy egy nem öreg embernek idősebb csávónak megtalálták a 13 éve ellopott kocsiját. Az a sztori megvan?
3: Igen.
1: Hát imádom azt a 13 éve ellopták a kocsiját, rendben van. Nem találtam, hogy kifizette a kárt, tönkrement bele, lelkileg, fizikai, mindenhogy. Ugye ez egy Opel Corsa. 13 év múlva egyszer csak szól a telefonod. Fejben a rendőrség, és elmondják, hogy jó lenne, ha eljönnél a kocsidért, és elszállítanád, mert mi kihúztuk most a Dunából, de vidd már el, légy szíves, mert ez a kocsi hozzá tartozik, valahogy motorszám, rendszám, valamit beazonosítottunk. Igen. Ez azóta nevedem van, vidd már el innen ezt a vackot innen. És 13 év után a csávó elment a kocsijáért, és elszállította a lopott korzáját, amit a Dunába találtak meg valahol. Ez mi ez, sztori?
3: Általában megsiratta, meglátta a roncsot, és elsírta magát. A kesztyűtartóban még ott volt a személyi igazolványa, és minden, te tulajdonképpen...
1: Ez milyen történet?
3: Telefonszámmal együtt ott volt a roncs. Én azt nem értem, hogy oké, tehát hogy ezt a kocsit ellopták, most, hogy megvan, miért az én dolgom elszállítatni? Akkor, amikor az utcánkban például van egy csomó olyan autó, ami már látható a roncs, akkor azokra kitesznek egy ilyen nagy világító papírt azzal, hogyha két héten belül nem tünteted el a kocsit, akkor mi ezt elszállítjuk. De ezt a fajta elszállítást adna ráverik a tulajdonosra?
1: Ezt rá, ugye ilyenkor hát a rendőrség megtalálja az autót. A rendőrség szól a tűzoltóknak, vagy az önkéntes tűzoltóknak. Azok kihúzzák a partra, de amikor önkéntes tűzoltók húzzák, azok már nem tudják elszállítani. Pénz, tréler, stb. Stb. Ilyenkor mi van? Ugye visszadobták a halakat, hogy halak is voltak benne. Átadták a rendőröknek. Érdekesség, hogy járműből több tucat halat kellett visszadobni a folyóba. És felhívta a rendőrség a csávót, hogy akkor viszont kedves Béla, megvan a kocsia.
3: Jó.
1: Megtaláltuk 13 egy szobi ház elől lopták el neki, megvette, és másnap reggel ellopták.
3: Szerencsétlen.
1: Egy éjszaka volt nála a kocsi.
2: És most jön még a java egyébként, mert környezetszennyezésért meg is büntetik. Azt mekkora lenne szegény.
3: Mennyi egy ilyen roncsnak az elszállítása körülbelül?
2: De több százezer forint.
3: Több mindegy. Ha nekem most nincsen erre pénzem, akkor ezután engem majd büntetgetni fognak azért, mert ott áll a Duna medrében az én korábban ellopott autóm.
1: Persze.
3: És aztán én fizetek majd, hogy...
1: Igen, és azt te vidd el. És a bácsi ugye most azon dolgozik, vagy dolgozott, hogy elvigye a 15 évvel ezelőtt alig használt Opel Corsáját, amit megvett. Milyen történetek ezek, nem?
2: Nézd a jó oldalát, a használt autóra föl tudott tenni, hogy kevés kilométert futott.
1: Igen.
3: Tisztán tartott. Nem dohányzó sofőrtől.
2: Sűrűn mosott.
1: És kézzed majd milyen leveleket kapik. Jó napot kívánok, a 13 év súlyadót, akkor tessenek befizetni. Érted, 13 év most már meglett az autó, úgyhogy igen. És még az is lehet, hogy a kedvenc CD-je benne volt a kocsiban. Tehát 13 éve CD-lejátszó volt.
2: Bizony.
1: Tehát az, ha még ki tudod applikálni, akkor te még abba beleraktál egy CD-t, és azt hallgattad. Felfoghatatlan.
3: Képzeld el, amikor az első hívás megérkezik. Jó napot kívánok, megtaláltuk a kocsiját.
1: Milyen kocsi?
3: Hát amit 13 évvel ezelőtt eltűnt,
1: köröztük az autót, most találtuk meg, igen. Szóval, hogy nagyon durva, oda ment a pacák, és hát igen. Nice.
3: Szegény.
2: De egyébként ez az autó elszállítás, amit mondtál, Juli, az most nálunk a kórhelyen szembe, a milyen Kertész utcában áll egy autó hónapok óta. 74 darab piros cetli van rajta, tudod, a büntető.
1: Igen, igen, igen.
2: Az autó már le van eresztve, mind a négy kerék, tehát nincs benne guminyomás, az biztos, hogy nem fog oda elmenni. Hogy azt miért nem viszik el?
1: Ja, hogy miért van az, hogy azt ott hagyják lerohadni? Ez egy jó kérdés.
2: Ott hagyják el.
1: Az enyémet fél nap után elviszik. A rossz helyre parkolok.
2: Ha rossz helyre parkolsz, de ő nem parkol rossz helyen, ő parkoló helyen áll, csak nem vesz magának ugye jegyet.
1: Hát vagy meghalt, vagy már nem tudjuk, hogy ki, hogy ott rohad az autó 10 éve.
2: Ott rohad az autó. A tiédet akkor viszik el, hogyha a kis csíkozott felületre állsz, meg a forgalom elől elzárt területre. Ha olyan helyen állsz meg, ahol tilos megállni, onnan elviszik. De ez egy parkolóhely, oké, de láthatóan az az autó hónapok óta nem mozdult onnan. Azt meg nem viszik el.
3: Na, hát ezért mondom, hogy nálunk az utcában végig járnak így, aminek le van elesztve a kereke, ami tele van falevéllel,
2: azt szépen
3: felmatricázzák, és egy idő után eltűnik az utcából.
1: Igen. Korzába CD, Bali, ne viccelj már. Igen. Nálunk Jászberény menet tehetős vállalkozásnál, vállalkozóan másügyben házkutattak a tekesek. Megrökönyödve látták a garázsban a falnak támasztott 10 kilós romboló gránátot. Ugye ez visszatérve, hogy kilopál bombát. Érted? Tehát, hogy hazaviszik az emberek, és gyűjtik. Én ismerek olyan embert, aki a Dunapartra ment ki a helyi kőműves aktimán, 10 percenként kedvelő barátaival, talált egy lövészárkot, és kb. 500 darab bombát találtak ládákban. Hazavitte őket, és otthon szemreben és nélkül, lemaggódva a családja miatt, szétszerelte őket, videót készített a bombák szétszereléséről. Ezt érted? Nekiállsz itt bombákat szétszerelni, bármikor elsüllet. Normálisak az emberek. A gyerek meg ott alszik bent a lakásban.
3: Egy gyermeki kíváncsiság vezeti ezeket az embereket? Vagy
1: ostobaság,
3: Júli. Vagy arról szó, hogy
1: ostobaság.
3: Fölveszi, és utána fölteszi az internetre, és ezzel flexel?
1: Nem, ezek általában 10-ből 8-ot túlélik, 2 belehal, ez meg kap egy Darwin-díjat. Egyszerűen ostobák. Nem kezdesz el második világháborús bombátot szétszerelni, mert bármi süllyén rossz. Még ha értesz is hozzá, ha tanultad, nem, mert egyébként meg ott van, nem tudom, 4 civil mellette 20 méterre, és simán meghal mindenki. Tehát, hogy...
3: Hát de leginkább te. Nincs az, amiért leszakadnám a kezemet. Hát nem is értem.
1: Igen. Tűzszerés sofőr voltam a 9-es években a seregben. A Vécsi kézigránból, a homokból a teherautómon ő ütögetve szedtek el valaki az ütőszeget.
2: Na jó, csak ő értett hozzá valószínűleg. Ugye ő egy tűzszerész volt.
1: Igen. Lehet, hogy megoldja a dolgot, igen. Szóval kemény, nem tudom, ezt én sem tudom. Én sem tudom megfejteni egyébként.
3: Ja, és hát
1: hogy csinálják az emberek, hogy miért csinálják.
3: Hogy emlékeztek a múltkor, amikor valaki a popsiába dugta, aztán ment a sürgősségére. Emlékeztek a hírre?
1: De az bombát rakott?
3: Hát nem emlékszel, még beszéltünk is róla, hogy ki kellett hívni a tűzszerészeket, mert hogy egy ilyen gránátot tolt föl.
2: Az az igazi bátorság.
3: És ment be azzal, hogy...
1: Jó napot kívánok!
3: Felcsusszon!
1: Először ki kéne üríteni a kórházat. Kettő, hogy van egy gránát a seggemben.
3: Alacsony volt egy a vízállása. Belestem.
1: Micsoda adrenalin hajházás, azért érted, egy második
3: világháborús,
1: nem tudom, kézilöveget, gránátot valahogy be, hogy majd molyolsz vele és szeregetsz, az oké, de hogy még fölpattintod ánuszba.
2: Hát na.
1: Extrán veszélyes.
3: Szereti a kihívást, szeret. Veszélyesen
1: érni. Leül szalonnát sütni, hát ha tudod ott valami.
3: Ő már sok mindent kipróbált.
1: Sok mindent kipróbált, érted, gránát még nem volt a seggében. Hát föltolta a gránátot, azt nézzük meg. Ja, tényleg, és várj, ott kiürítették a kórházat. Erről beszéltünk.
3: Igen.
1: Hát, világbajnok.
3: De amikor tudod, amikor a tűzszerész egy ilyen kengyelben megérkezik.
1: És a doki bevállalta, tényleg az volt, hogy a doki hős volt, mondta, hogy bevállalja, és valahogy kiaplikálták a fenekéből a gránátot.
2: Igen. És közben, hát igen, mert a tűzszerész ott hogy hatástalanít?
1: Hát várja, hogy nem, hát diktál a dokinak a kamerán keresztül. Valószínűleg endoszkóppal valahogy bemennek, és a dokinak mondja, hogy mit csináljon.
3: Hogy mozgatják
1: nem?
3: A beteget? Hogy rakják fel egy asztalra?
2: Óvatosan.
1: Nyílt lábat nem nagyon használ. De érted, ennek mi az evolúciója? Tehát ebben van egy banán padlizsán kézikránát útvonal? Vagy
3: szerintem van.
1: Vagy azt mondta az öreg, igen. Hogy 70 vagyok, most nem értem igazán.
2: Ha eddig nem,
1: én ezt a gránátot most így, ahogy van, beerőltetem. De Béla bár, hát most eddig füvet nyílt meg, gondolkoskodott, ne csinálj meg. Nem? a makacs mindenit, én ezt most akarom. Érted? Vagy van ennek azért egy ilyen, tényleg egy ilyen uborka, padlizsán, nem tudom, dísztök, és akkor onnan már minden megvolt, akkor onnan átmész a kézigránáthoz.
3: Eddig mindig szerencsés véget ért, mert minden, ahol bejött, bement, ott ki is jött, és most gondolta, hogy akkor emeli a tétet.
1: Hát szedte, hogy hát most azért kell egy kis adrenalin.
3: Kirobbanó lett volna.
1: Teljesen hülyék az emberek. Hmm. De tényleg teljesen hülye mindenki. Megőrültünk. Nem?
3: De nem tudom, tehát, hogy ezek az emberek, ezek régen is itt voltak? Tehát, hogy ezek a fajta emberek, ezek régen is ennyire hülyék voltak?
1: Nem tud, na ez egy jó kérdés, hogy ő egyszer kap fényt, és akkor rakja a gránátot a fenekébe, vagy ő tényleg 30 évek fölpakol második világháborús lövedékeket a fenekébe. Érted? Tehát egyszerre hűlsz meg, vagy végig hülye
3: nem
1: voltál.
3: Nem is az, hanem 30 évvel ezelőtt is voltak, akik, hogyha találtak egy második világháborús gránátot, azt fel tudták.
1: Szerintem simán.
3: Szerintem volt, csak nem került fel az internetre.
2: Nem volt net, így van. Ezért nem tudunk róla.
1: Szerintem simán egyébként, igen. Csak valószínűleg nem volt net. Igen, nem volt net. Na jó van, jövünk mindjárt, itt vagyunk. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó minden útra való.
10: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-éig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
16: Black Coffee Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afro House előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
17: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
18: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
19: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu.
15: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 17 óráig Györke Attila

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Kedvező változás állt be a Paksi atomerőműnél, korán végeztek a gazdák az aratási munkákkal, heves viharok sújtják Kínát, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a Paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a belügyminisztérium. Az elmúlt három hétben több mint 150 embert fogtak el, és csak nem 120-at elő is állítottak. Az összegzés szerint a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Erről Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt.
4: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3.400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
3: Csaknem 1000 repülőjáratot kellett törölni Sanghajban a Delfin tájfun miatt. A heves esők és viharok eddig Kína keleti és középső térségeit sújtották, Sanghajban utcákat is elöntött a víz. A tájfun most észak felé tart, Pekingbe, Tianjinbe, valamint Hopeibe is jelentős csapadékot vihet. A hatóságok árvízre és földcsúszamlásokra figyelmeztetnek. Egyetlen nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban egy erdei magánúton támadt egy medve egy biciklisre, aki a tiltótábla ellenére hajtott be a területre. A férfinak sikerült elmenekülnie, megműtötték, stabil állapotban van. Másnap este a Nagy-Turányi autópálya kijáratnál találtak egy másik sérült férfit, őt súlyos mellkasi és fejsérülésekkel vitték kórházba. Őt egy nőstény medve támadta meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek. Csütörtökön sehol sem esik majd. A hűvös reggel után, délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Marad a szárazabb idő pénteken is, hétvégén pedig tovább melegszik a levegő, 35-36 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jó egyen!
1: Tegnap bent voltam egy boltba, 3-9-5 perc múlva, mindegy is, hogy mit vettem, de tanszereket láttam, érted? És kirázott a hideg.
2: Hát miért? Augusztus ne hülyeskedj. Hát már ilyenkor el kell.
1: De most volt az, hogy felkerült a V betű, meg bezárt az iskola, meg minden. Bementem egy ilyen nagyobb, mindegy, hova, nem érdekes, sok mindent tudsz egyszerre megvenni. Tanszerek. És én nem én megyek be az iskolába, de hogy miért kell a szülőket és a gyerekek? Tehát értem, hogy már van, ahol karácsony is van, de hogy legalább ezzel hagyjanak egy kicsit békén. Már tanszer. Már egy kicsit beleborzongtál, már tudod, hogy mindjárt állsz vissza.
3: Oh, hát mert augusztus a gondos van szülő már megvételezi ilyenkor.
1: Igen?
3: Így van, van, aki már bekészítette.
1: Úristen, a hideg kirázott.
3: Hegyezve a ceruza, érted? Össze van pakolva minden a szögmérő, minden a logarléc. Gyerünk!
1: Ami már ugye nem megyünk iskolába, meg már megoldják, mert nekik már nagyobbak, de hogy így, ahol kisebbek a gyerekek, ráfordulsz újra erre a szeptemberi nyár után, ez szerintem az év legnehezebb része.
2: Hát figyelj, 3 hét múlva kezdődik.
1: 3 hét múlva kezdődik, igen.
2: Nincs az már annyira messze.
1: Ez még szerintem nehezebb, mint a január. Mert hogy van egy ilyen nagyon felszabadult fesztiválok, bulik, jól érzed magad, gyerek sincs iskolába, barátozol, családozol, ez szerintem nagyobb váltás szeptemberről visszaállni, mint karácsony után mondjuk megindítani egy új évet. Nekem ez nagyobb törés mindig.
3: Egyébként igen.
1: Ugye, hogy ez úgy valahogy
3: ja, mert
1: tudod, hogy
3: sötét most... is van, hideg is van, január is van, tudod, hogy szar az egész.
1: De mész ki belőle, mész ki.
3: Igen.
1: De most itt... ebbe mész be. Megint mész bele.
2: Én szerintem egy csomó szülőnek óriási megkönnyebbülés, hogy meg kell menedzselni a gyereket, meg ide-oda rakosgatni egész nyári szünetben. Én egyébként annyira vártam ilyenkor már a suli kezdést.
1: Nem, hát ilyen szar volt neked otthon.
3: Akkor szarnyarad volt.
1: Ilyen szar volt ott, hogy augusztus elején már vártad, hogy kezdjünk az iskolába.
2: Nem vártátok? Én nagyon szerettem volna újra találkozni az osztálytársaimmal.
3: Én egy faluban laktam, ahol állandóan azzal a 30 csávóval lógtam, akivel együtt jártunk. Hát persze.
1: De veszem ott a sajtot, a felvágottat, meg nem tudom, erre 4 darab spirálfüzet ott szembenéz velem. Hát miért kell? Miért nem hagynak egy kicsit békén?
2: És álltak már ott szülők kétségbe se
1: tartva. Nem, én szülőket még nem láttam, csak hogy tudod, bejött a gyomrom, hogy jaj, Istenem, és már nagyok, már önjáróak csinálják.
3: Neked is vége van a nyárnak.
1: Igen.
3: Ezt jelenti, mert a mi gyerekeink már neked is nagyok.
1: Persze, megoldják.
3: Figyelj, rájuk se kell nézni, csinálják, amit kell.
2: Megmaradt tavalyról.
3: Szeptember közepén is ráérünk beszerezni
2: akkor
3: ezeket.
2: Akkor vele is.
3: Fél, hova siessé, hagyjál már. Azért szar, mert neked is vége a nyárnak. Vége
1: igen.
3: A jó időnek, a kintülésnek, a fürdésnek, a fröcsnek, a bulinak. Egy igen. Kicsit szeptember lesz, hát már nincs annyi.
1: Tettem a kis trapista sajtomat oda a kosárkába, azt nem ott van 3 darab vizé. Vodalas spirálvizet. És látom, hogy már egy presszionálják, tudod, vedd meg, vegyél jókorán, vegyél tanszert, vegyél ezt, vegyél azt. Hát ja, mindegy, úgy kicsit úgy megsirattam ezt a nyarat. Jó, de még azért van idő, gyerekek.
2: Hát...
1: Még 3 hét, hűguta, kánikula, még...
3: Ennyi lesz.
1: Persze, hamar elmegy. Nagyon hamar elmegy, igen. Ha igen, Maxim, a lányok változása miatt vártok az iskola kezdést. Írja valaki. Igen. Az iskolára már készülünk, az oké, mert ez nem egy napos program. A szomorú gyövéten a karácsonyi díszek is kint lesznek. Na, az már tényleg stressze. Egyébként innen már... Egy október, hopp, egy könyv, és megint az, hogy elkezdjük emlegetni, hogy disznóvágás. Majd figyeld meg! Tehát, hogy ilyen teljesen, pikpak.
2: Ez egyik hallgató, írja a 2-t pislanszt, és már készülsz a Halloween-re.
1: Jó, és egyébként tényleg így van, egyébként hihetetlen, hogy megy, vagy ez milyen gyors, és hogy nem találom az ütemét, hogy lehet ezt így valójában lassítani.
2: Oti koncertekkel.
1: Ez... Hát még 2 hátra van belőle, igen. Azt mondja, július 31-én fotóztam az Ossamban, írja valaki, de nem küldte el a fotót. Ez jó!
3: Jaj, de Flip,
1: nagyon jó vagy. Lefotóztál valamit az Ossamban, de nem tudjuk, hogy mit fotóztál. Valószínűleg ő is egyébként a tanszerekre gondol, igen.
3: Mennyivel jobb itt írják? Skócia, Finnország, hétfőn kezdődik a suli. Na?
1: Miért kezdenek ők augusztusban iskolába járni?
3: Hát mert télen nem tudnak járni, nem tud bemenni a hótól.
2: Nem, most berakta a képet, július 31-én is karácsonyi manókat igen. Raktak ki.
1: Igen, ugye azosanban karácsonyi manók vannak kint július 31-én. Piros-fehér sapkába meg minden el együtt. Hát, azért ilyen... nem mondhatod, hogy nem nyújtják el a karácsonyt ők se. Nem kezdik el időbe begyűjteni a rakétákat, azért nem.
3: Igen, a Lidl-ben a 2027-es naptárak is kint vannak már.
2: Asztalat. Miért? IKEA-ban már lehet Halloween-re dekort venni.
1: Én értem a kereskedelmet, de hogy valahogy ez is megnőtt azért, nem? Vagy így meghosszabbodott azért itt ennek a kifutása.
2: Meg elveszi az örömét, nem? Tehát amikor én kislány voltam, akkor ezek a dekorok mindig egy-két héttel előtte jelentek meg. Sőt, akkor még volt olyan, hogy a karácsony és a szilveszter között is volt a kirakatoknak egy ilyen átalakítása, és akkor az olyan hangulatba hozott. A karácsony után megérkeztél a szilveszterbe. Most van egy ilyen 3 hónapos felfutás, és mire odaérsz, addigra már semmi kedved nincsen az egészhez.
3: Igen, el is vesztette ugye azt az ünnepi jellegét, ami megvolt benne.
2: Az normális, hogy augusztus 11-én karácsonyról beszélgetünk.
1: Hát de ha tele van az osamvel, akkor mit tudsz csinálni? Hát akkor nincs más megoldás, igen. Én meg itt vagyok mesztelenül gránáttal a seggemmel. Na,
3: kinek mi jut?
2: Ne mozdulj!
1: Igen, én már kifejezettem a húsvéti tojás, biztos, ami biztos. Igen. Üzenem a nyári szület SMS írójának, hogy lassan várjuk, hogy hány nap van még nyári születik. Szabika küldte nekünk. Őt majd szeptembertől rehabilitáljuk. Most még hadd pihenjen, számolgasson, és...
3: Azt mondtad, hogy nem akarod.
1: Ne legyen többet, elég volt?
3: Nem tudom. Én örülnék, hogyha szeptember 1-én bejövünk.
1: És megint elkezdjük számolni.
3: Hát legalább, hogy próbálja meg. Tehát, hogy írja-e vagy sem. Nekem ez egy jó kérdés.
1: Szerintem ott ül rajta készen.
3: Igen,
1: be van írva az SMS, ott ül fejpánttal a fejbe, egy csuklószorítóval a kezén, és várja, hogy szeptember 1-én reggel 6 óra 13 perckor ezt elküldesse, hogy mennyi van még nyári születik. De ebbe egészen biztos vagyok, hogy ezt folytatnak.
2: Ő egy ilyen, kicsit ilyen kapaszkodó volt nekünk, nem? Minden reggel megérkezett, és akkor tudtad, hogy fogy a
1: cég. Volt egy ilyen, igen. Igen. Akasszátok fel a marketingeseket, írja valaki. Ja, hát ez abszolút, ez nettó kereskedelem, nem? Tehát ez arról van szó, hogy ezt ki kell húzni. Ugye a szaloncukornál is, meg a Mikulás csomagnál is, meg a húsvéti tojásnál is.
3: Mert kétszer annyit tudsz eladni. Mert egyszer megeszed. Így van, a húsvéti tojást is, a szaloncukrot is megeszed, az ajándékot megveszed, aztán azt gondolod, hogy hát ennek mégse fog örülni, vegyünk neki még valamit. És minden így rakódik egymásra.
2: És utána elfelejtetted, hogy hova dugtad az ajándékot, és egy évvel később megtalálod.
1: Igen. De azért ez régen a kereskedelmen nem volt ennyire hosszú, nem? Tehát értem, hogy a profit, de hogy azért, mit tudom én, augusztusban nem kezdték el nyomni a Mikulást.
2: Nem, semmi.
1: Tehát azért megvártad a szeptembert, az októbert, míg ráfordulsz, és ott úgy valahogy volt létjogosultsága. De július 31-én tele van az osam Mikulásos történetekkel, azért az így ebben a formában ez nem volt.
2: El is válasz, nem? Tőle. Tehát, hogy mondom, tehát úgy érkezel meg ebbe az ünnepbe, hogy már 3 hónapja hangolnak rá, és akkor így elkopik ez az érzés. Az, mondom nekem, az kifejezetten jó érzés volt. Engem kifejezetten hangolt kislánykoromban a karácsonyra, az, hogy bementem mondjuk egy boltba, és láttam a karácsonyi dekorokat előtte 2 héttel.
1: Na jó, de nem éreztem, májusban. Nem sokára ja, de igen, de nem májusban, hanem akkor mondjuk a gyerekkorumban kereskedem az ott tartott, hogy november elején elkezdte, és akkor úgy szépen rángolod. Hát most már novemberben kezded elveszett ügyet van. Már lecsúsztál a profitot.
2: Már senki vagy, ha nincsen 3 műfenyőd.
1: Igen. Nyugodjon le mindenki, a picsóba itt vagyok. A 80-as végig.
3: Tényleg?
1: Igen. Debrecenben most akciós a műanyagfenyő, nem hiszitek el.
3: Hát ez még a tavalyi. Akkor... most kiszórják, és aztán te veszel majd egy újat, mert októberben jönnek az új darabok belőle. Okos.
1: Igen. Részben szerintem emiatt érezzük, hogy ennyire gyorsan megy az idő, minden eseményre, időpontra, hónapokra előre ráfeszülünk, ahelyett, hogy élnénk, élveznénk a nyarat, nehogy már, most már mit a tököt vegyünk Halloweenre. Tehát ezért ugrunk megint nagyot, mert hogy augusztus van, csak karácsonyról beszélünk, és akkor az agyunk úgy érzékel, hogy baromi gyorsan megy.
3: Igen, és pont ezt nem élvezed, amit az augusztus megtud. A nyugodt testéket, hogy ősz kint, még jó idő van.
1: Igen.
2: És te már azon szorongsz, hogy meg kellett volna már rendelni.
1: Van. Igen. Felháborító, hogy még sehol nem látom a Valentin napi csoki szíveket. Nekem van a szülinapom, gofrit csinálok magamnak, Isten éltesse. Ezt szeretem, ezt az üzenetet. Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit még így a hírek előtt, meg részben a hírek után.
2: Csapatépítő,
1: egyébként igen. De Japán az 3 hét.
2: Én
1: most jöttél okay. Haza Maldívról, várjál. Hát Gyula! Adjál már, Gyula. Hát, világutazó lettél,
2: érted? Én szerintem egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
1: Egy hét Japó? Az nem lenne rossz egyébként. 2 nap utazás oda, 2 nap vissza.
3: Vissza maradt 3 nap.
1: 2 napot kim vagy.
2: Letojom. Én azért a 2 napért
1: is kivéljük. Oké, jó, irány a reptér.
2: Ez egy forgalmi dugó.
1: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre, hallod, hozz a zsűlt. Hozd a zsűlt.
0: Itt vagyok a naptárról, már lapozok is, már írom is, hova kell a besztó.
2: Én el tudok kérdezkedni a főnökömtől, hogyha gondolom.
1: Besztó gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes besztofot.
2: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
1: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japán, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek.
0: Jó.
1: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan, ez a sztori? Hát Jukoyo, így hívják.
3: Engem kezd érdekelni.
2: mit csinál velem a mostoha?
1: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. De nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra.
2: De ez valami BDSM?
1: Nem. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer yen között van, ez 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoriter, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt holmikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
3: Beteg állatok.
1: Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
2: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
3: Hát mert
0: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott él. Mama.
3: Hát meg más azért a kettő, ugye?
1: Igen, mit csinál a nő?
3: A különbséget.
1: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígy a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát. Nem BDSM, nem szerepjáték, nem erről szól.
3: De nincs semmi. Tehát
1: vagy ő kezd el rendet rakni.
3: Nincs is folytatás.
1: Ha akarod, akkor van folytatás, na, de hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, akkor
3: jó,
1: megyünk.
3: Akkor indulhatunk.
1: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik.
2: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
1: De van ebben szexualitás?
3: Van, hát, ne viccelj már, persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő. Hát csak
1: ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, ne nem feltétlenül, várjál.
3: Nyilván senki nem akarja.
1: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
0: Pszichológus is.
1: A férfi a fejét az ölébe hajtja. Ő pedig vigasztaló szavakat mond, neki meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
2: Akkor ez ilyen tipik japán.
1: Ezek magányosak.
2: Egy kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom, ő megmondja, hogy én mit tegyek.
1: Így van.
2: Tehát kiadom a kontrollt a kezemből.
0: És még a lakás is rendez.
2: És még így van.
1: A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azon elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
2: Úristen, Anna, milyen jó lenne
1: ebben. Annyira jól arcok a japánok.
0: Én kasszálnék.
2: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
1: Ha vége egyszer a rádió műsorak, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
0: Juli, meg vagyunk.
2: Meg.
3: Nem, a Juli adnám. Nem, mert ő összepakol helyet.
1: Nem,
3: a Juli alkalmatlan.
1: Egy nap után kiszórnak a castingról. Kedves lenne, aranyos.
0: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
2: Én tudok nagyon cuki lenni, de tudok más is.
3: De hogy adjad már!
1: A fiatalabb japánokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek! Imádom ezt, ami teljesen kecsós mindenki.
2: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
1: Ez Japánban, ez is egy...
3: Igen,
1: ez...
3: csak egy nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő rossz gyerek akar lenni, rossz fiú
0: hát
3: akar lenni.
0: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
1: Nem tud kimosni, nem tud vasalni, nem tudja ellátni magát. Képtelen a szexualitás a korabelivel, és jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
2: De tegyétek a szívetek,
1: Igen.
2: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
1: lenni. És 25 vagyok?
2: Aha. Egy ilyen jó kis 40-es.
1: Megrendelem.
2: Na, ugye?
1: Persze. Persze.
0: Azért hát, csúcsa,
1: nem, de hát csak
0: azért...
1: kipróbálom.
0: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
1: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás, ez inkább egy anyahiány, egy figyelemhiány.
3: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
0: Igen.
3: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
1: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek igaz. Valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon, felelősségért, még saját magá, az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves. Egyébként azt mondják a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
0: Igen.
1: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelnek kialakítani, full magányban vannak, hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finnyuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
2: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet, ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi
1: igen.
2: magát.
1: Igen. Miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
3: Azonnal. A szeretetés része van.
1: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod oldal, mész, egy órát üvöltesz fel a helyre, akkor eljössz.
0: Egyébként...
1: Összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli. Na hagyjál békén.
2: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
1: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne, egy ilyen nyomorult bénázás. Hát 25 évesen ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
2: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
1: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, vagy hanem hogy megmondja, igen. hogy irányítsa, meghallgass. Hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Félnek ettől. És bejön egy határozott 40-es nő 25 évesen, nem biztos, hogy főleg, ha ilyen japán vagy, nem biztos, hogy el akarod kapni. Nem?
2: Egy határozott 40-es férfinak van egyébként így igénye, hogy a felesége, vagy akár egy...
3: Júli, így élünk!
2: Hogy így megjelenjen a szobában, és így ráparancsoljon. Tehát, hogy egy kicsit izgatónak találod azt, hogyha mondjuk a párod odaáll, és úgy nagyon megmondja, hogy mit kell csináljál. Nem jöttök egy kicsit lázba ettől?
1: Hogy megmondja, hogy ott a piledás vödör, és akkor hajrá. Ettől azért én nagyon nem tudok lázba jönni.
2: Mert egész nap adja a látságot, meg kedves, meg cuki, meg főz rá.
1: Kicsoda?
2: Például a feleséged, vagy a párkapcsolat, most vonatkoztatás.
1: Tehát egész nap kerül, és egyszer csak megjelenik egy vödör, ott a vödör!
2: Párkapcsolatban élsz, tartós párkapcsolatban élsz, és egyszer csak megjelenik egy másfajta szerepben a feleséged, amikor úgy rád parancsol, hogy na most akkor kapd össze magad, és csináld meg. Tehát amikor úgy rád ordít egy férfi, ezt nem tartja egyébként amúgy izgatónak?
3: Nem.
2: Nem?
1: Hát ezt annyira nem. Nem én voltam. Jó, mindjárt jövünk még, ezt folytatjuk. 9 óran pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Eladott?
8: Hát muszáj, most pénz kell.
7: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
8: Ez jobb döntés.
7: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
12: És ez csak a kezdet.
13: Bosch akció a Megatoolnál. Szeretd be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80.000 forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.
14: 30 év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagykoncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19, Budapest Park, LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert, 30 év a színpadon.
15: Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu oldalon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Ma választják meg a köztársasági elnököt, érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Több ezer hektáron pusztít a tűz Andalúziában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ma választják meg a köztársasági elnököt. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a játszóterek több mint harmadánál. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek, köztereken, bölcsödékben, óvodákban, de iskolákban, szállodákban és éttermekben is. A helyszínek 37, míg az eszközök 35%-ánál találtak valamilyen problémát. Az ellenőrzések nyomán eddig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Giroszosokat, sushi és curry éttermeket ellenőriznek kiemelten a fogyasztóvédők. Az eltérő technológiák miatt külön figyelnek például az ételek és hozzávalók tárolására, hűtésére. Tavaly a 350 ellenőrzött giroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, holnap éjjel érkezik az augusztusi égbolt egyik leglátványosabb műsora, akkor tetőzik a Perszeidák meteorraj. A látványos csillaghullásról Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötét égbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát illetve az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
2: Augusztus 12-én este részleges napfogyatkozást is láthatunk, azt azonban kizárólag megfelelő védőszemüveggel szabad figyelni. 8000 hektáron pusztított az erdőtűz Andalúziában, a lángok miatt több településről 500 embert kellett kitelepíteni a napokban. Több százan vettek részt az oltásban, a levegőből pedig több tucatnyi repülő és helikopter segítette a munkát. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtűzzel küzdöttek meg, amelyek összesen mintegy 200 000 hektárt érintettek. Ma egy-egy komoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek. Csütörtökön sehol sem esik majd. A hűvös reggel után, délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Marad a szárazabb idő pénteken is, hétvégén pedig tovább melegszik a levegő. 35-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt! Loko-loko nem volt akkor végül, ugye?
1: Nem. Hát ez egy ilyen, mai muzsika egyébként.
2: Igen, csak arról volt szó, hogy
1: a Szedbe bejátszhatták volna mondjuk a Atiség például előtte.
2: Igen.
1: A diszkósítba, azt lehet, hogy majd a koplázsra be. Megbeszélem velük, hogy nyomják le egyébként. Itt vagyunk, és nyomozunk, gyerekek, nyomozunk, mert mi, ha hozzánk valaki segítséggel fordul, mi nem hagyjuk cserbe hallgatóinkat, még ha...
3: Ne folytasd!
1: Még ha. Szóval, hát, hogy még ha, ugye kitört az Etna. Az Etna, az behamuszta ott a Szicíliát, és Catániából nem mennek a repülőjegyek. Már repülőjegyek sem mennek, de fölhívott minket egy 10 fős magyar csapat, hogy ők ott ragadtak, tombol az Etna Szicíliában, a vulkán kitörése megbénította a repteret. Mi ajánlottuk nekik Ubert, sofőrt, buszt, Palermóba vonatot, alagutatás, semmi nem volt jó, mártak, semmi nincs. Azóta Olaszországban élő hallgatóink elmondták, hogy de van Uber, megnézték, bérelhető vonathely is van, busz is van, de ők nem akarnak elmenni a reptéről, segítsünk nekik, emeljük ki őket. És állítsuk meg az Etnát, és minimum a Lady MRD felületén, vagy a nem tudom, a Rose hajó fedélzetén utaztassuk őket föl a Boszporuszon Budapestre. Szóval, hogy kértek tőlünk segítséget, és mi most tudtuk megtalálni a Vizert, akik viszont itt vannak, hogy reagáljanak, hogy most mi lesz ezzel a 10 fős magyar csapattal. A Fele brigád elment Palermóba, őket elvitte a busz. Ők valami ügynökségen keresztül foglalták egyet, nekik a Vizer nem is tudott szólni, sokaknak nem, ezért ők most ott ragadtak ugye valójában. És oda viszont most nem megy repülő, mert hogy le van zárva a légtér. Na de mit csinál a Vizer? Jó reggelt, Olivia, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Kommunikációs menedzser. Már ilyen is van nálatok.
4: Olivia. Igen, ez is stimmel. Úgyhogy igen, körülbelül az utasainknak a kétharmada, akik a Catania járatra volt foglalásuk, ők már egyébként hazajutottak Palermóból, és akkor, ha jól értem, akkor a ti információitok szerint egy ilyen 10 fős társaság az, aki hozzátok fordult.
1: Mi a renitens Palermóba elutazni nem akaró, ám nagyon lelkes magyar kis csapattal találkoztunk reggel, akik tőlünk kérnek segítséget, azt mondják, hogy semmivel nem tudnak eljutni sehova. 4 fajta utat felajánlottunk nekik, nem, ők ott ülnek.
3: Szerintem ők szeretik Katániát, ez van mögöttem.
1: Makacsul várnak benneteket, most a reptér zárva van, nem?
4: A reptér, a Catania reptér az most zárva van, így van, és ha jól tudom, akkor ma este 7-ig sebesek, nem igazán tudnak onnan repülni repülőgépek. Menetrend szerint egyébként nekünk ma nem is lenne járatunk, tehát nekünk a legkorábbi a következő járatunk az holnap lenne Budapest felé, holnap este. Ugye mi is folyamatosan követjük az eseményeket, meg figyeljük, meg kapjuk az információkat, hogyha esetleg megnyílik a légtér. Úgyhogy arról, hogy a holnapi járatunk az Catania-ból fog-e indulni, vagy Palermóból, erről még mi se tudunk egyelőre nyilatkozni, majd amennyiben ez kiderül, akkor természetesen erről tájékoztatást küldünk, de hogyha sajnos nincsen meg az elérhetősége ezeknek az utasoknak, mert hogy turisztikai irodán keresztül foglaltak, akkor így arra az e-mail címre megy a tájékoztatás, ahol regisztráltak, tehát akkor ebben az esetben a turisztikai iroda fogja megkapni ezt a tájékoztatást, de igyekszünk tényleg minden platformon, meg mindenhol ezt küldeni, meg megjelezni.
3: Na most várjál, bocsánat, csak egy kérdés, hogyha nem irodán keresztül foglalsz, hanem egy ilyen gyűjtő oldalon keresztül, Bravo Fly és a többi, és oda úgy foglalok Vizerre, akkor se tudjátok őket értesíteni?
4: Ez is turisztikai iroda, csak ez az úgynevezett online turisztikai iroda, tehát ilyenkor ennek a Bravo Fly-nak vagy az adott turisztikai ügynökségnek az e-mail címe az úgynevezett foglalási tulajdonos, tehát hogy ez ő
1: oda megy, akkor
4: a kontakt ilyenkor az rajtuk keresztül van.
1: Ezért maradtak a buszról. És a többiek már Palermóból is hazajöttek, ők már itthon vannak.
4: Ők már tegnap este, igen, hazajöttek.
1: Akkor ilyenkor tulajdonképpen az van, hogy ők repüljenek el, vagy oldják meg, vagy Uberrel menjenek el Palermóra, nem tudom, oldják meg, gyűjtsenek be minden számlát.
4: Pontosan.
1: Hogy aztán ezt ti majd ne fizessétek ki.
4: Nem, egyébként ilyenkor a transfert is, tehát ugye szerveztünk buszt azoknak, akik ugye, akik ezt igénybe is vették, ők már ugye hazajutottak Palermóból, ugye ezek szervezett buszok is voltak, de magánúton is ezt meg lehet oldani. Ebben az esetben a számla ellenében ezt mi visszatérítjük, de visszatérítjük ilyenkor a foglalást is, tehát a hotelfoglalást is, meg az ilyen szükséges élelmiszert étkezést is, addig, ameddig a következő járat el nem indul, tehát esetünkben ez szerda.
1: És van valami felső határ, vagy valaki... ha hogy most kibérel egy limuzint, akkor és az beülnek a tisztvosi és megszállnak a Sheratonba azt is, vagy gondolom van egy felső határ, nem?
4: Hát egy ilyen, azt szoktuk kérni, igen, hogy eljózan állapon mellett.
5: A jó ízlés hatása.
1: Nem lehet őket megvádolni túlzott költekezéssel, mert egy napja makacsul ott ülnek a reptéren, sehova nem akarnak menni, semmit nem csinálnak, csak ülnek és várnak benneteket. Nem tudtuk rávenni őket, hogy mozduljanak ki a reptérről, úgyhogy... Makacsa brigád, de segítünk nekik valahogy, hazahozzuk őket.
4: Nekünk ma biztos, hogy nem lesz járatunk Katániából, viszont hogyha valami elindulna, tehát át lehet fogalni más légitársaságnak a járatára is, azt is meg tudjuk ilyenkor téríteni, hogyha a mi járatunk nem jó helyzetben, nem szeretnének még egy napot pluszban ott maradni, mert ugye a mi járatunk hivatalosan holnap fog indulni.
1: Rá tudjátok őket rakni valahova?
5: Nem, ők befoglalják,
4: és
1: kifizetik. Ja, ugye ők átfoglalnak igen. Valahova, ha már eljutottak Palermóba, akkor onnan átfoglalnak valahova?
5: Eljutnak Palermóba, és akkor mondjuk nem a vízzelre jönnek haza, hanem egy másik légitársasággal, és azt is kifizeti.
1: Aha. Na, milyen elegen gáláns lett a vízzel. Na, nem voltatok mindig ilyenek, vagy most mi van? Vagy most
4: ez a szabályzatunk.
1: Ja, hogy ez a szabályzat. Aha.
4: Igen.
1: Az jól hangzik, ez most nem annyira rémisztő, nem? Hát eddig a x százalékot fizetjük, meg a nehezen fizetünk, ha ez tényleg így van, hogy ez így csengettek, akkor az rendben van. Jó, valahogy hazajutnak, hát nagyon bízunk benne. Nagy a káosz egyébként, hogy most idén, mint a kevesebbet hallanánk, hogy nyár ez kicsit, mint a jobban rendben lenne, mint a tavaly.
4: Igyekszünk tanulni mindig az ilyen esetekből, és levonni a tanulságokat, és jobban csinálni, és fejlődni évről évre. Itt ennek az ügynek is gondolom meg lesznek a tanulságai, amit kiértékelünk így házon belül is, és azon leszünk, hogy évről évre jobbak legyünk.
5: De tök jó, hogy el is tudtunk érni, meg is szólalsz, meg nem rásztok le, tehát hogy már ez is...
1: Igen.
4: Nekünk is érdekünk, hogy tényleg főleg azokat, akiket nekünk nincsen meg ilyenkor sem a telefonszám, sem az e-mail címe azokhoz az utasokhoz, akik nem rajtunk keresztül foglaltak, úgyhogy örülünk, hogyha így rajtatok keresztül eljut az információ.
1: Az egyik utas az menne Tenerifére majd, de akkor azt majd megnézzük, hogy elérje. A csütörtökön tovább repülne Tenerifére, ezt sérelmezte, hogy ő lemarad a Tenerife járatról, de dolgozunk rajta, hogy akkor valahogy az ő reméljük, hogy hallgatnak bennünket, és akkor valamilyen alternatív út vonalon azért, hogy megpróbálnak hazajutni. Jól van, Olivia, nagyon köszi, jó munkát akkor nektek, beszélünk, ha van aktualitás. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Hello.
3: Na, mióta ő van, el lehet érni őket. Én nagyon örülök ennek a hölgynek.
5: Oliviával már legalább háromszor vagy négyszer beszéltünk, és mindig ilyen kis csicsergős, kedves.
1: Igen.
5: Jól informált.
1: Igen. Abszolút.
3: Hozzá, hogy ez lenne ez a normális.
5: Igen.
1: Az a baj, hogy én nem tudom, hogy van-e ilyen viszmajor, vagy nem, de egy ilyen etnával mit tud csinálni egy légitársaság?
3: Hát semmit. Hát semmit. Nem tudsz ott repülni. Effektíve,
1: az ugye? Egész repteret lezárják, ez semmi.
5: Na de látod, igen. Hogy az viszont megtéríti neked, hogy, tehát, hogy ő Katániában nem tud leszállni, de juss el Palermóba, és akkor Palermóból meg hazajutunk, és akkor ezeket a számlákat viszont kifizeti neked. Tehát, hogy...
1: Jó, tessék, kitartja 50, holnap reggel féljük őket, még ugyanott vannak a reptéren, tessék.
3: Én.
5: Ott lesznek. Még ott lesznek Katániában.
1: Igen? Katán, el sem mozdulnak. Tehát holnap reggel megcsinálja, hogy Imre, vagy hogy hívják, nem tudom, nagyon sok voltak. Féljük Péter, és ott vannak holnap reggel a reptéren.
3: De tudod, van az áldozat típus, aki ezt szeret.
1: Jó, én tartom, hogy valóban elkeveredtek. Rossz helyre lesznek ugyan, de már nem a reptéren.
3: Jó, akkor te azt mondod, hogy ott vannak.
1: Én azt mondom, hogy nem ott vannak, de nem is Palermóba, tessék.
5: Én azt mondom, hogy Katániában vannak. Lehet, hogy még nem a reptéren várnak, hanem várják, hogy szerdán megérkezzen a gép, ami nem fog leszállni.
1: De nem mozdultak el Katániából.
3: Jó, legyen harmadik oldali, szerintem hazaértek.
1: Oké, szerinted holnap reggelre hazaérnek?
3: Hazaérnek.
1: Az bukó, hát azt nem tudnak hazaérni.
3: Majd én szeretek szenvedni velük.
1: Én azt mondom, hogy nincsenek már Katániában, de nem találják Palermót. Jó, tehát én akkor megteszem ezt. Te megteszed, hogy ott vannak, Feri arra teszi, hogy holnap reggel hazajöttek. Jó, és akkor hívjuk föl őket. Egyébként rukkolunk meg, segítünk, négyfajta verziót mondunk a 8-as megszólásba, tehát nem csak nevetünk, megpróbálunk nekik segíteni, de nyilván humorizálunk, de akkor oké, holnap reggel csörgessük meg őket. Jó?
5: Édeseim.
1: Ha hallgatnak bennünket, tényleg menjetek Uberrel Palermóba. Vonattal van, megnéztek.
5: Kérjetek számlát, igen.
1: Kérjetek számlát, de tudtok számolni. Menni, tehát hogy menjetek rá valamin oldalra, és menjetek. Olaszországi hallgatóink írtak, hogy igen, tudtok menni, van szabad sofőr, van szabad taxi, költeni kell rá. Erre az útra most költeni kell.
5: Ez olyan, mint Kitty, amikor hívtuk Dubájban, kint ragadt az egy hét helyett háromra. Emlékeztek?
1: Hát,
3: az szegény.
1: Én nem értettem azt a sztorit sem, megmondom őszintén.
5: Hát ő se jelvezte annyira.
1: De mit nem jelvezte? Ott vagy Dubájban, a szállodából még nem raktak ki, jössz, mész, két napot ráhúzol, és néha megszól a légiriadó, annyira nem fosod össze magad, elmész a sivatagba, kicsit elmész Abu Dhabiba, jössz, mész, megnézed, hát azért érted, azért nem Maglódon üldögélt egy nem egy úszőgyárba, hanem Dubájban üldögélt, érted, úgy, hogy szabad kijárásra még plusz két napot, azért nem bőgném el magam. Szerinted... Tehát azért nem kapnék pánikromot, hogy nem tudok hazajönni a Nagykörösi úton, ide a izébe, Európarkba.
3: És ha lenne jegyet Tenerifére két nap múlvára?
1: Jó, az oké, hát most ha gyereked van, ha iskolába kell, ha így van, de a szerelmével volt kint, és bújkáltak egy légópincébe, érted? Hát ahelyett, hogy irány Abu Dhabi, aztán nézzük meg a királyi palotát. Hát ma, nem, hát ha már ott vagyunk. Hát...
5: Szerintem ebben ez a kiszámíthatatlanság, ez a legijesztőbb. Tehát ez rohadt nyomasztó, hogy nem tudod, hogy mikor jössz, hogy meddig maradsz, hogy fogsz hazajutni.
1: Nincs gyereked, ki vagy a szerelmeddel, még állják a szállodát. Hát mi bajod van? Én nem tudok ezzel azonosulni.
3: Ugye?
1: Most van két gyereked, itthon van iskolakezdés, van beteg valakit, szerelmes vagy, nincs gyereked, kín vagy Dubájba, és plusz két napot rá kell húzni. Hát azért, hogy valahogy azért ott elcsordogálok egy margaritával a recepció,
5: nem? De akkor, amikor ott szól a fejed fölött a légvédelmi sziréna,
1: az... Hát szól a sziréna Dubájba? Hát azért érted.
3: Hát nem kettőszólt.
1: Kettőször ott valamik, rakéta ott jött a fejed fölött. Hát igen, szól a légvédelmi rakéta. Hát az azonnal egy dupla Vladimiri, nem Feri? És akkor az
3: a olaj... Az jó vagyok.
1: Pici sósmogyorót lenne a recepció.
3: Mutatom, medence partlában fenn.
1: Dupla Vladimir, az valahogy csak jövünk ebből a háborús helyzetből, ami ott van Dubájban. 38 fokban kinézve a tengerre, hát azért mégiscsak jobb, érted. Hát menj végig a gyorsforgalmin. Hát,
5: nem, szerintem ilyenkor mondom, a legijesztőbb az, hogy egyszerre csak azt érzed, hogy nem a te kezedben van a kontroll.
1: Hál' és igen, ja. Végre egyszerűen, majd megmondják, hogy mikor jöhetek haza, és akkor...
5: Van mire fogni.
1: Igen, jó, de nyilván kiki vérmérséklete szerint, tehát érte, hogy valaki izgul, meg stresszel, meg ez stressz helyzet.
5: Hát úgy főleg szar egyébként, hogyha kint ülsz a repülőtéren.
1: Az nagy, na, az más, az más, az egy tök más helyzet. Ekolni, tranzitban vagy, gyerekkel vagy, mi is ragadtunk, itt voltunk, az tök más. Kicsi a gyerek, sír, nyűgös, nem tudsz visszamenni a szállodába. Kitettek, az igen. Az, ezért próbálunk nekik segíteni. Jó, holnap újra fejvük őket. Most mondjuk meg nekik, hogy beszéltünk a vízerrel, és valahogy tényleg akkor irány Palermo.
5: Jó.
3: No, hát számlát kérjenek,
1: ennyit tudtunk most intézni jelen pillanatban. Nincs nagyon más lehetőségünk. Egyelőre holnap van vízerjárat, oda azt valahogy el kérni.
3: Most így, Péter, rohanunk az egyetlen buszra!
5: Az a Péter?
3: Az. Az a Péter, akivel beszéltünk.
1: És nem csak nehogy emberrablók legyenek, vagy valami szelfkereskedők, mert a telefonbeszélgetés után simán menne, vagy 11-üket eladják a veséjüket.
5: Ami visszavisz minket Barira.
1: Távolodnak, ez nem jó jel. Mondom, tart, most 100-ra emeltem, hogy holnap se Palermo, se Catania. Holnap hívjuk őket, Marokkóba lesznek valahol.
3: Báriból van gép, gyerekek.
5: Báriból van.
1: Viszik
5: őket. Hát ez meg lesz ez. Még haza is érhetnek.
3: Na gyerekek, kizítsátok a lóvét.
5: Ki mondta azt, hogy ma érkeztek haza?
1: Feri azt mondta, holnap itthon vannak.
3: Én mondtam, hogy jó. Holnap itthon vannak. Tessék.
5: Én ezt buktam.
1: Jó, várjál azért, megnézzük. Na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: És bedobta!
11: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
10: Hungarian Dystrophy augusztus 20

0: csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
1: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Ma választják meg a köztársasági elnököt. Több embert őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hamarosan visszanyerheti régi erejét a paksi atomerőmű. Két turbina termelhet áramot, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel ezelőtti mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Nem csak a napi rekordok dőltek meg, minden idők legforróbb júliusa van mögöttünk. Az Európai Unió Kopernikusz szolgálata szerint a világ tengerei forróbbak voltak múlt hónapban, mint eddig bármikor, és a felszíni levegő hőmérsékleti rekord is hajszál híján megdőlt. Nyugat-Európába vetítve ugyanakkor a legmelegebb hónapon vagyunk túl a feljegyzések kezdete óta. Ma választják meg a köztársasági elnököt, az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása kell, ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje Baka András érte el. A köztársasági elnököt délután 2-kor választhatják meg. Egy recept, egy tízes. Orvos ellen emeltek vádat Győr-Moson Sopron megyében. A doktor pénzért írt fel gyógyszereket, ráadásul vizsgálat nélkül. A beteg nyugtatót kért magának és munkatársainak. Az orvos receptenként 10 000 forintért írta fel a gyógyszert. A főügyészség felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Több embert is őrizetbe vettek Romániában a mentősökre támadó fiatalok közül. Kolozs megyében kövekkel dobáltak meg egy beteghez hívott mentőt, a járművezető szeme súlyosan megsérült. A támadás egy TikTokon terjedő rémhírrel áll összefüggésben, amely szerint szervkereskedők mentőautókkal járják a településeket, hogy gyerekeket raboljanak. A hatóságok arra kértek mindenkit, hogy ellenőrizze a hasonló hírek valóság tartalmát. Még egy tenger alatti vezeték útját is eltérítették Dobby emlékhelye miatt. A Nagy-Britannia és Írország között tervezett kábel eredetileg Walesben, annál a partszakasznál ért volna szárazföldet, ahol az egyik Harry Potter filmben eltemetik a Manót. A hely azóta a rajongók zarándok helyévé vált, a tiltakozások miatt pedig a cég egy új nyomvonalat dolgozott ki a vezetéknek. Sajnos az alternatív terület sem jött be, ott ugyanis bronzkori temetkezési maradványokat találtak, így már régészek dolgoznak a területen. Ma egy-egy gomoly felhő megjelenhet az égen, de számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 30-32 fokot mérhetünk majd. Holnap is szép napos idő vár ránk, szinte felhő sem lesz az égen. A hűvösebb hajnal után, délután maradnak a 30 fok fölötti csúcsértékek. Csütörtökön sehol sem esik majd. A hűvös reggel után, délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Marad a szárazabb idő pénteken is, hétvégén pedig tovább melegszik a levegő. 35-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázs!

0: Na is, jól mutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait, 3-4-10 lesz mindjárt. Egy kétségbe esett kisebb magyar csapatot hívtunk föl mi a palermói vagy a katonai reptéren, mert hogy ott ragadtak az Etna miatt, és hát nem tudtuk megoldani a problémájukat, aztán azért kicsit segítettünk nekik, úgy el voltak anyátlanodva, és próbáltuk nekik hol komolyan, hol viccesen, de tanácsot adni, hogy egy kicsit álljanak a saját lábukra, béreljenek Uber taxit, és meneküljenek onnan. Nem tudjuk, hogy hatott-e a hegyi beszéd.
1: Nem minden
0: esetre próbáltuk támogatni őket.
1: Igen. Ezt jegyezzük meg. Igen. Ugye, most itt voltunk nektek.
2: De holnap reggel megpróbáljuk őket újra fel.
0: De holnap reggel újra. Egyébként tényleg, ha jönnek, maradnak. Hanem, hogy hol vannak, ha maradnak, fejjük őket. Próbáltunk nekik segíteni, bejelentkeztek, hogy egy rádió műsor mentse őket haza, mi pedig próbáltunk nekik segíteni a reptéről egyenesen. És ugye Franciaország augusztus 18-tól azt mondja, hogy csak előzetes hozzájárulással lehet felhívni valakit, rábeszélni egyfajta szolgáltatásra, mert egyébként megbüntetik a céget, aki telefonál. Mi ezt üdvözöltük, ezt az ötletet, nagyon jónak tartjuk, hogy ne lehessen embereket hívogatni.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: A Wizzair biztosította elméletileg, hogy ti átérjetek, csak erről elfelejtett szólni. Tehát küldtek buszt, ami átmegy Palermóba, csak ti nem ültetek rajta.
4: Sziasztok, Viki vagyok. Na az a helyzet, hogy ugye kijöttünk, 150 magyar került föl a gépre, a többi lemaradt. Tehát nem csak mi nem kaptunk, hanem több száz ember nem kapott itt értesítést. Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt, tehát nem csak a mi gépünket törölték, vagy irányították át más helyre, hanem hogy az összes többit, angolok, amerikaiak, németek, nagyon sok nemzetiség itt ragadt, autó bérlésre lehetőség nincs, mert üles a parkoló.
0: És most hol vettük, a reptéren vagy a szálláson?
4: Most a reptére kijöttünk reggel, nem tudom.
0: Mert hogy mi volt az info?
4: Jöjjünk ki ma, kérdezzük meg, hát ha mennek repülők, de ha mennének is repülők a Wizzairre.
0: Várj, ne kapj egy picit. Küldött a Wizzair egy SMS, hogy kedves, nem tudom,
4: Júlia. Semmit nem küldtek. Itt a pultnál azt mondták, én beszélek olaszul, nekem a férjem olasz, és azt mondták, hogy oké, gyertek ki holnap reggel, és talán elindul a repülő, ha Etna úgy gondolja, hogy megáll. De Etna nem úgy gondolja, Etna most folyamatosan kitör, és úgy gondolja, hogy ő most parádézni szeretne még egy pár napig, úgyhogy semmi nem indul, minden tiszta hamu itt kín, tehát nem szállhatnak se fölrepülők.
0: Tehát effektíve zárva van a reptér.
4: Zárva,
0: de
4: igen.
0: De rántott egy vulkánkitörés, hát az nem szép.
4: No. De gyönyörű.
5: Túl vagyunk rajta.
0: És itt oda néztek balra, ott jön a kis hamu köhög.
4: Mi már láttuk, az a baj, mi már láttuk közelről, és voltunk fönn a hegyen, megnéztük, gyönyörű, szép a láva, nagyon tetszik, tökéletes, csak szeretnénk hazajutni.
5: Rácsolt. Palermóba kéne eljutni, abba tudnátok segíteni, hogy legalább Palermóba eljussunk. És
4: Palermóba.
0: Hányan vagytok?
4: 11-en.
5: Itt maradtunk, 11-en vagyunk csak már.
0: Mennyi a távolság? De mennyi innen Palermó mennyi?
4: 200 kilométer.
1: Várj, nem kértek keveset. Az összes többi utas a magyarok közül az átjutott Palermóba tegnap? Tehát ők tudtak erről
4: nem,
1: a buszért?
4: Nem.
1: És volt ők hol vannak?
4: Nem tudjuk.
0: Embercseppész olasz buszba szálltak, ők már a marokkói határnál vannak valahol, Gibraltárnál. Sokkal rosszabbul fölvitték őket egy Etna túrára, csak már senki nem hozta vissza őket. Tehát akkor a fele csapat eltűnt, ti meg ott vagytok a reptéren.
5: Igen, itt vagyunk, és most tanástalanok vagyunk, hogy hogyan tovább.
0: Vonat nincs, taxi nincs, bár most...
5: Mindent már, mindent vonatot, busz,
4: egész éjszaka, tehát mi felnőttek, ugye vannak velünk gyerekek is, de mi felnőttek nem is aludtunk, mert egész éjszaka a netet bújtuk, hogy mit tudunk csinálni.
0: Kibéreltek egy buszt, mondjuk?
4: Nincs buszbérlés.
0: Nincs autók.
4: Itt áll a sor, most nyit ez az autóvia, állnak előtte már 30-an, most mi beálltunk 31-nek, valószínűleg mire odaérünk, de nincs is autó itt a parkolóban, tehát azt nézzük, hogy...
1: Most képzeld el, hogy ezen a repülőtéren naponta leszáll 50 repülőgép 200 emberrel a fedélzetén, az most mind át akart menni Palermóba, nincs ember.
0: Aha, tehát
1: hol, hol vettétek a repülőjegyet? Közvetlenül a Wizzairnél, vagy...
4: Bravo Fly-nál vettük.
0: Ja, Bravo Fly-nál, akkor így még nehezebb
5: infót
0: kapni.
5: Van olyan, aki közvetlen a Wizzairtől, és ő se kapott értesítést, tehát nem kapott senki értesítést.
0: Olasz nagykövetség, magyar nagykövetség valamit? Nem
5: magyar nagykövetséget hívtuk, semmit, azt mondták, sok szerencsét.
1: Miben reménykedtek, ha átjuttok Palermóba, akkor mi lesz?
6: Nem tudunk átmenni Palermóba.
5: Oda eljutnánk, akkor onnan már nagyobb esélyük lenne, onnan szállnak föl gépek.
6: Már taxi sincsen, minden el van foglalva. Nem lehet kiválasztani azt az opciót, hogy Budapest. Jelenleg Európából Sehonnan nem tudunk Budapestre utazni, mert Vizer oldalán nem lehet Budapestet kiválasztani.
0: Hát
7: is meg kéne tőlük kérdezni.
6: Hát ez valószínűleg
0: nem még az Oti koncert volt szombaton, ne haragudjatok.
6: Az
0: de,
6: lehet, köszönjük Balázs.
0: Figyeljenek, dolgozunk rajta, ha van megoldás, mondjuk.
7: Köszönjük szépen, sziasztok.
0: Ha nincs semmi változás, holnap reggel ugyanúgy felhívunk benneteket. Igen. Jó?
7: Jó.
4: De jó lesz.
7: Hívjatok, legalább ennyi örömünk legyen az életemot.
0: Kicsit üzentek a családnak, elrendezitek a gyerekeket az éteren keresztül.
6: A család is itt van.
0: Ja.
4: A gyerekek is.
7: Az én családom nincs, az én családom Pécsen, az két gyermekem várja, hogy hazaérjek, hogy csütörtökön induljunk Ferihegyre, Pécsről.
0: Nem olyan jó, hogy Tenerife, nem vesztesz semmit, engedelén sem voltam. Semmit nem vesztesz. Mennek hárma. Hát kicsit jó lesz a papa nélkül, hát lehet, hogy felélegzik a családját.
4: Valami tud a
0: Balázs. Jó Isten akarta így, ha mennek nélkül. Tehát lehet, hogy jól fogják magukat érezni. Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem.
1: Ismerősöd lesz ilyen. Olyan van
0: olyan nekem még nem volt.
1: Olyan is nekem voltam. Volt. Nekem volt.
0: Voltál
1: ismerős, aki igen. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
0: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
1: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
0: és kötött egy dílt.
1: És kötött egy dílt, és jó díl.
0: Szerintem kézzed el sokan. Én nekem is az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja, igen, mert arról elgondolkodik már rajta, és megköti.
1: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
0: szerintem
1: egy jó
0: annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik. Mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
2: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
1: Ja, ez te vagy, Júli. Igen, oh. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
0: Hát, olyan nem nagyon van. Itt van Dani, hello Dani, jó reggel, ciao.
8: Jó reggel, sziasztok. Ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magát a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönje el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
0: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell csinálni. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
8: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackú, tehát ez nagyon vegyes volt, tehát hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
0: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
8: Hát főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
0: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kell szeretni megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
8: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát az, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
1: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
8: 800-1000 forintos órabér volt.
0: Órabérbe voltatok.
8: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt. Ez nagyon változó volt tényleg.
2: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
8: Uh-huh. Egy monitor.
2: De nem lehetett csalni?
8: Hát nyilván lehetett, csak nem sok értem volt, mert akkor végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
0: De ha már hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
8: Nem csinálom.
2: Most a metró aluljáróban avonozik.
0: Avontárul a metró aluljáróban.
1: Jobban íz a közvetlen értékesítésben.
0: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön bugyra leszel elrajtva. 10 évig bírtad?
8: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
0: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
1: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
0: Igen.
8: Ja.
3: Balázsék! A Rádió 1-en!
0: Na gyerekek, elköszönünk akkor, és akkor holnap. holnap.
2: Holnap Eszter.
0: Holnap Eszter.
2: Holnap még Eszter, így van.
0: Better Pestel. Ja? Ennyi maradt.
1: Ez még a hétvége, tudjuk be neki.
0: Ez még a hétvége. Hívjuk a raphallgatóját.
2: Na.
1: Jót választott, Laci?
0: Hát nem veszi fel az illető. Viszont plusz ajándéka van, várjál, és nem is... Itt van a vonal, azt mondja, Laci, itt van a vonal. Halló?
9: Így igaz, Balázsék, itt vagyok, igen.
0: Hamar leraktalak, de akkor visszaveszlek. Hello, jó reggelt, elfogadjuk, jól van. Hogy hívnak?
9: Köszönöm szépen, István vagyok.
0: István, mi a helyzet, István?
9: Minden fantasztikus, tök jó napom van, home office-ba dolgozok, minden faszat, titeket hallgatlak.
2: Mit csinálsz?
0: De jó. Ez nagyon jó. És mit dolgozol home office-ba, mit csinálsz?
9: Én folyamatfejlesztő vagyok.
0: Figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél, mi az ajándék.
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Szereted a dartsot?
9: Igen, no. Igen.
0: Hát ez a Darts Trophy-ra, a Hungarian Darts Trophy-ra a kettő darab belépő neked. El tudod mondani a...
9: ez jó.
0: Kit vinne?
9: Páromat elvihetem.
1: Nyugodtan.
0: Én megadom.
9: Szabad őt vinni?
0: Persze.
2: Mi voltunk tavaly, óriási buli. Nagyon-nagyon jó.
1: Csak
2: buli.
1: Ne felejtsd, be kell öltözni hozzá, ugye ez az
2: hát
1: a buli?
2: Hát ez, itt be lehet, és sőt, hogyha beöltöztök, akkor még mutatnak is a kamerával.
9: Akkor elviszem Julit, és utána jön hozzám szigorúan nevelni engem.
1: Na!
0: Hoppá! Konkrétabban kelleténél, de tetszik a dolog. Igen, az előbb még a párodat vitte dárcversenyre, hamar ugrottunk egyet
9: az időt.
0: Változnak az idők. Na jó, van, küldjük, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao.
9: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Hello. Na jó van, gyerekek. Akkor holnap újra?
2: Eszter.
0: Holnap újra Eszter. Jó, vigyázzon mindenki magára. Szép napot, puszi, sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: híren a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
14: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
15: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
18: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Játék. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kaptam két közlekedési infót, mindkettő fontos. Remete szólt, hogy volt egy baleset az M1-esen a határ felé haladva Moson-Magyaróvárnál. Több mint egy kilométeres a dugó. Perec pedig azt vájberezte, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva lassú, Kecskemét és Lajos Mizse között, ahol dolgoznak. Itt most 2 kilométeres a sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervegy, és de rossz mondani azt, hogy a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni, de hát sajna ez az igazság. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió 1-es DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-el is jövünk, lesz egy stégünk, és egy arénánk, úgyhogy már délután 5-től lehet budizni a Rádió 1-es DJ-kkel, a 10. telefonáló pedig egy általa választott napon ott lehet. A forradrot 20-as 311-111, játékra fel, hajrá, sok sikert!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, drága Rádió 1-esek. Hozom a jegyeket a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Egész nap lehet velünk játszani. Halló, halló!
1: Szia, Gréti vagyok.
0: Gréti, szia! Hallgatlak.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat próbálkoztunk nővéremmel elérni titeket.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon nagy remények fűznek a mai napon.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen!
1: Úristen!
0: Tizedik lettél!
1: Atya úristen, el se hiszem!
0: Gréti, te bulizol, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na most már igen?
1: Igen, nagyon igen!
0: Akkor találkozunk a nyár végén. Óriási buli a színen, két stage-el, a Rádió 1-el, az összes DJ-nkkel, úgyhogy...
1: Nagyon várjuk, ott leszünk!
0: Nagyon nagy élményekkel fogod búcsúztatni az idei nyarat, jó?
1: Az biztos, nagyon köszönöm!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Csak igazi mai sláger megy, és úgy döntöttem, egy kis fesztivál hangulattal indítom a következő zenei órát. Szemfeld a folytatásban, ő vele konkrétan megtörtént, ráadásul többször is, hogy arra ébredt fel egy hotelszobában, hogy fogalma nem volt, melyik országban van éppen, és mikor, hol lesz a fellépése. Ilyenkor állítólag nagyon sokáig tart, mire az ember agya bebútol, rendbe teszi a dolgokat, hogy hol is játszott előző nap, hogyan keveredett most ide, és hogy valószínűleg milyen területen lehet éppen. Na hát, kedves Szemfeld, segítek, nyitod a következő zenei órát, ráadásul ezzel a dallal!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros beépüldet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futam. Időre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

tőlem elvinni a szegedi ifjúsági napokra. Szólni fogok majd, amikor telefonálni kell. Most viszont jön egy diszkó és pop diva, jazz diva, pop ballada királynő, ez mindig az Lady Gaga-ra, színésznő is, ne felejtjük el, és ez a dala nagyon-nagyon sokáig lesz még a Rádió 1-esek egyik favorit igazi mai slágere.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: I had a

0: Halló, halló!
1: Sziasztok, Albert vagyok, és szeretnék jelentkezni a nyereményjátékra.
0: Ami még nem indult el, Albert, nagyon-nagyon gyors voltál most. Várd meg, amíg szólok, hogy indul a játék, jó?
1: Jó, rendben, köszi szépen.
0: Mindenki szeretne még egy nagyot budizni a nyár végén a Rádió 1-jel, a színen, nem sokára jön majd a játék. Közben nézem, ki mit ír, Moncsi jelezte, volt egy baleset Budapesten a 19. kerületben az Ady Endre úton, nem sokkal a Kossuth Lajos utca előtt, és baleset volt az M3-as budapesti bevezetőjén a Kacsó-Pongrác úton, az autószalon maga. Írta Gaben.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és indítok azonnal egy dalt attól az amerikai énekesnőtől, aki idén nem nagyon követte a futball világbajnokság történéseit. A boxot szereti ugyanis, a kedvenc edzés formája a box, a pandémia alatt kezdett intenzíven foglalkozni vele, de mellette sokat túrázik, jóga és pilates órákat vesz, szokott futni, kerékpározni, vagy éppen a teremben spinning edzéseken részt venni. Nem sokára viszont kiereszti a hangját, ezzel a dallal a folytatásban hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Eladott?
6: Nem, muszáj, most pénz kell.
5: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
6: Ez jobb döntés.
5: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: could break my heart.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Drága Rádió 1-esek, találkozunk a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Augusztus 26-29 a színen két Rádió 1 stage is lesz. Lesz egy stégünk, lesz egy arénánk. 17 órától pörögnek már az igazi mai slágerek a Rádió 1-es DJ-k jóvoltából, úgyhogy buli lesz keményen. És a 10. telefonáló biztos, hogy partizhat velünk. A Rádió 1 forradrottja 23-111-111. Adom a páros belépőjegyeket a színre. Hajrá, sok sikert!
2: Hey, what's up? This is Hemfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Közöttük bárki megkaparinthatja páros napi jegyét a szegedi ifjúsági napokra. Halló?
1: Szia, Tamás vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Tamás, szia! Hát honnan csörögtél be hozzám?
1: Én most jelenleg Győrből, de egyébként Pesten lakok.
0: Fogadjunk, hogy dolgozol Győrben.
1: Igen.
0: Jó távoli munkahelyed van, Győr-Budapest. Mit csinálsz?
1: Egy gyógyszerszállítunk.
0: Gyógyszerszállítás. Kocsiban mindig a rádió egy szól?
1: Mindig.
0: És pontosan tudod, mikor kell felhívni 10-ként?
1: De nagyon remélem.
0: Pont jókor hívtál fel 10-ként!
1: Király!
0: Várunk bulizni, a színen két stage-ünk lesz, egy stage-ünk és egy arénánk, de csak a legnagyobb fanokat visszük, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Haha, gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hú, örülök! Sokat szóra próbálkoztam, de most sikerült.
0: Na végre sikerült. Győrből akkor majd irány vissza Budapestre, 2 hét múlva pedig gyerünk a színre.
1: Jó, köszönöm.
0: És biztos vagyok benne, hogy van még sok vidám, boldog hallgató, aki szeretne bejutni erre a fesztiválra, úgyhogy délután újra lehet majd velem játszani itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy pacsi mindenkinek, minden frekvenciánkon. Már 51 frekin szólnak az igazi mai slágerek szerte az országban. Legutóbb ugye Esztergom csatlakozott hozzánk, FM 107,5. Egyre többen hallgatnak ott is minket, rádión kapjuk az üzeneteket. Nagyon szépen köszönjük. Az igazi mai slágerek mellett az ország legjobb DJ-t is itt hallhatják a hallgatók. Ma 5 órától ismét indul a buli, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben Will Cox zenél majd. Most viszont indítjuk a Daily Mix-et ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. One, two,

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
11: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
10: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
11: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hitedé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
14: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
0: Világsztár DJ-k élőben.
14: ATB.
0: Fabi Corten.
14: Umek.
0: Dahul.
14: DJ Quicksilver.
0: Brooklyn Bounce.
14: És az összes hazai legenda.
0: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Black Coffee Budapesten! Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről! Jegyek citytakeover.hu.
18: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Rádió 1 téli mix, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki minimálisra veszi a beszédet és hozom a Rádió 1-esek kedvenc dalait. Velünk jó hangulatú a nyár, 35-38 fokok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
3: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
4: Világsztár DJ-k élőben.
3: ATB.
4: Fabi Karsten.
3: Umek.
4: Dahul.
3: DJ Quicksilver.
4: Brooklyn Bounce.
3: És az összes hazai legenda.
4: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok, Budapest, Hősök tere.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
0: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, Daily Mix, csak igazi mai slágermegy. Most pedig érkezik az az együttes, aki holnap este 9 után fellép Budapesten, a Szigeten. Ők a Grammy-díjas 21 Pilots. Ez egy nagy Rádió 1-es kedvenc tőlük. Egyébként 33 milliárd globális streamje van az együttesnek. Nem a szél fújta össze.

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix, és most Amerika egyik legkedveltebb dala érkezik, a Die Die, ott van a Billboard Hot 100 legjobb 20 dala között jelen pillanatban, de nem is tudom, hogy miért Amerikát emeltem ki, nincs olyan slágerlista a világon, ahol ne lenne igazán elől, és hát a 2020-as évek legismertebb, legkedveltebb sportdaláról beszélünk. Shakira, Die Die, a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a Daily.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, szuper délután, jó munkát kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és azonnal indul az újabb zenei óra, Kamrád dalával, Be Mine, mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Autódarú Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban! Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi!
8: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most
1: Rádió
9: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igaz.

Mindenkinek Györke Attila a stúdióban. Az augusztus ugye a legnagyobb nyári pihenések időszaka. Hát drága Rádió 1-esek, nagyon köszönjük mindenkinek, hogy a medencézésekhez, a tengerpartokra, a városnézésekhez, a szállodákba is szállíthatjuk az igazi mai slágereket. Ki hol hallgat? Jöhetnek az üzenetek. SMS, Viber, 20-as, 311,

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper pihenés mindenkinek, aki a Rádió 1-jel teszi. Fruzsi azt írta most nekem, hogy ők kirándulnak, és a Rádió 1 végig velük van. Dani írta, hello Ati is, ma is annyira meleg van, hogy a fagyim gyorsabban csöpög, mint hogy enni tudnám. Az igazi mai slágereid viszont tartósak, nagyon jó a műsor. Réka vájberezett, egy kis panzió kertjében ebédelnek, aztán délután irány a strand. A nyár kedvenc igazi mai slágerei ezután is itt pörögnek. Egy kis klubhangulat most az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban! Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi!
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A héten ugye Sziget Fesztivál, és a BKK a fesztivál ideje alatt a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is indítja a H5-ös hévet. Ezt érdemes tudniuk a fesztiválozóknak. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik, a nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Egyébként az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Filatori gát hévállomásnál a belváros felé vezető oldalon mobil BKK ügyfélpont is segít a közlekedésben. Erről mind lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu-n a hírek között. Hey!

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 2 óra, azonnal indítom az újabb zenei órát. 5-ig együtt rádiózunk, aztán ma is érkezik Juhász Gergő, és Wilcox lesz a DJ 5 órától. Rádió 1 Live Mix, ráadásul ma is Summer Edition, 2 órán keresztül mixel majd nekünk Wilcox. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, szóval indítom az újabb zenei órát, mutatom is, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: 2 óra után kaptunk közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson 2 kilométeres a sor az M5-ös felé haladva Csömörnél, dolgoznak az úton, és hát M5-ös, ott 3 kilométeres a torlódás a főváros felé a 80-as kilométernél, baleset történt, emiatt csak a leállósával lehet haladni, írta Lajos.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió Egyel, hozzáhozok ilyen jó zenéket!
2: Hey, what's up? This is Hemfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.
4: Why your body just can't take it?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta jön, és Jennifer Lopez egy dalban, amit már megjelenése előtt elsütött a showiban J-Lo, és annyira működött élőben a zene, hogy idén még a Coachellán is meglepetés vendégként elénekelt a Guetta szettjében. Nem mellesleg, ez lett Jennifer Lopez első fellépése a Coachellán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger meccs. Bulizzunk ezekre a zenékre a DJ-inkkel a nyár legvégén is, drága Rádió 1-esek, fesztiválon. Szín, augusztus 26-29, és mi nem akarjuk könnyen elengedni ezt a nyarat. Két stage-el is ott leszünk a Szegedi Ifjúsági Napokon. A 10. telefonáló jöhet velünk partizni egy nagyot. A forradrotunk 20.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát tényleg, mint egy lottó főnyeremény, olyan megnyerni valamit a Rádió 1-től. Nem egyszerű pont tizedikként felhívni engem. Nagyon nem egyszerű. De kinek sikerül most? Halló?
1: Szia, Anna vagyok, és szeretnék jelentkezni a Szint Fesztiválra.
0: Anna, jól telik a napod? Mit csinálsz most?
1: Éppen dolgozom.
0: Akkor nem. De remélem nyaralás volt már.
1: Persze, igen, voltunk.
0: Merre felé jártatok?
1: Hévízen voltunk.
0: De jó, jól éreztétek magatokat?
1: Igen, igen, minden rendben volt.
0: Akkor hó végén legyen még egy buli is, jó?
1: Jó, jó, rendben.
0: Tizediként értél el!
1: Úristen! Köszönöm szépen.
0: A Rádió 1 szlogenjét kérném.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
0: Itt a jegy!
2: Gratulálunk!
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Biztos, hogy ott leszel most már. Gratula!
1: Köszönöm szépen.
0: Ja, és hát én azt hallom, hogy aki 9. lesz, aki 7., 6. vagy 3., nem örül, mert nagyon-nagyon szeretne mindenki 10. felhívni. A következő órában tessék újra jönni játszani majd velem itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is jön a 2 órás live mix. Summer Edition, ugye? Juhász Gergő mellé Wilcox áll majd zenélni. Én Györke Attila vagyok, a következő zenei óra viszont az enyém lesz, meg majd az azt követő is, és nagyon jó zenékkel készülök. Taylor Swift-tel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, semmi megállás, megszakítás. Shakirával folytatom, és Burna Boy-jal, ez a Die Die, az olasz Die kifejezésből.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

délután 5-től zenélünk, este pedig az arénában is várunk majd mindenkit az összes lemezlovasunkkal. A szegedi ifjúsági napokra most szerezhető meg a jegy 0620 311 111 a forrodról. Hajrá!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát mi megnyomjuk a nyár végét. Jövő héten a Strandfesztiválon találkozhatunk majd Zamárdiban, két hét múlva pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon, és oda nyerhet most páros belépőt egy nagyon nagy mázlista. Halló!
1: Szia, Julcsi vagyok, és a játékra szeretnék keletkezni.
0: Julcsi, nagyon-nagyon meleg van, hogy telik a napod?
1: Jó, telik, most már rendszét takarítottam.
0: Rendbe tetted a medencét, csillog-villog?
1: Igen, jó lett.
0: A munka után gyere velünk bulizni egyet, jó?
1: Tényleg?
0: Igen!
1: Jó.
0: 10. lettél!
1: Ah, de szuper! Nagyon jó, köszönöm szépen!
0: Ott lehetsz a színen, ott lehetsz a Rádió 1-es stage-eknél, ha tudod a szlogent!
1: A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ó, nagyon örülök! Nagyon szuper!
0: Tetszőlegesen választható nap, bármelyik napon ott lehetsz, és hozhatsz magaddal valakit.
1: De szuper, jó, köszönöm szépen.
0: Szép napot neked.
1: Szép napot.
0: És a zenék nem állnak meg itt a Rádió 1-en, megyünk tovább, játszani pedig Juhász Gergőnél is lehet majd este a Kívánság műsorban.

0: Ez ma is sláger megy, 5-ig a Live Mixig, még egy zenei óra velem. Kezdek ezzel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési infók, többet is kaptam. Pap azt írta, hogy az M0-áson egy teherautó miatt takarítanak az M5-ös felé, az M51-M5 csomópontok között. Verás Vibere az M31-es főút és az M0-ás csomópontjánál volt baleset, ezért torlódik még a 31-es főút is. Az M5-ösön jelen pillanatban 3 kilométeres a sor Budapest felé a 74-es kilométertől. Gazdi szólt, hogy baleset volt Budapesten az Andrássy úton az Oktogon előtt, és szintén Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is volt egy baleset az 1-es terminál előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
14: És bedobta!
15: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
14: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
15: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
14: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
16: Black Coffee Budapesten! Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
17: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
18: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kívánok, szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyasz.
20: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve. Fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
21: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
20: 800-1000 forintos órabér volt.
2: De nem lehetett csalni?
20: Nem csak értem azt, mert ezt a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
19: Na, ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.

Közlekedési információk. Nemrég megtudtuk, hogy ez a M0-áson egy teherautó miatt takarítani kell az M5-ös felé haladva, az M51 M5-ös csomópontok között. Budapesten pedig volt egy baleset az Andrássy úton az Oktogon előtt. És hát zajlik ugye a Sziget Fesztivál, a szokásosnál sűrűbben jár a H5-ös hév, ami éjszaka is közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Ha van hír az utakról, az ország bármely pontjáról, folyamatosan jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még zenélgetek egy picit 5 órától, viszont Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Wilcox-szal.

Olaszországból Alex Kenji érkezik most, aki a legjobban rajzol a DJ-k közül, mert hogy grafikusból lett világhírű producer, a zenélés eleinte csak a második hivatása volt, de örülök, hogy váltott, mert ezt a dalt imádjuk tőle!

0: Csak igazi mai slágermeccs. Tű pontosan 5 órától Juhász Gerivel és Wilcox-szal. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mindjárt indulunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Tűpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk két teljes órán át egész nyáron. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, kipihenve, felfrissülve, full lebarnulva, hello Wilcox.
3: Csáveri, sziasztok. Igen, most én pihentem ki magam, és olyan zenéket fogunk játszani, amiktől titottuk majd egy kicsit chillezni így a műsorban.
2: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, nézni is tudtok minket, élőben megyünk az online felületeinken, kezdjük el.
3: Egy nagyon nagy rádiós kedvencel fogom indítani a műsort, Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Live Mixben.
1: A Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig Mixben. Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset az 55-ös főúton, baj a belterületén, az 551-es főúti körforgalomnál, ez pár perce történt, nem működnek a jelzőlámpák Budapesten a Helsinki úton, és erős a forgalom ugyancsak Budapesten az Árpád hídon Pestről Budára a Sziget Fesztivál miatt. Mindenkinek jó utat! Nagyon jó a műsor, Wilcox zseniális DJ, éljen a Rádió 1, jó nyarat mindenkinek, írja István.
1: De jó fej vagy, köszönj, hogy velünk vagy.
0: És hát zseniális zenék jönnek a folytatásban is, még bő másfél órán keresztül, menjünk tovább.
1: Így van, egy újdonság Kamrától, Hug Yourself, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hogyha szeretnétek megint egy jót bulizni, fesztiválozni, a Rádió 1 DJ-kel megtehetitek, jövő héten indul a Strandfesztivál.
1: Alig várom már, hogy én is felépjek, azért az év egyik meghatározó fesztiválja, nagyon-nagyon szeretünk hozzáélni, tényleg.
0: Nagyon jó a helyszín, nagyon jó a közönség, ugye Zamárdiban leszünk, élő közvetítés is lesz még egyszer, tehát jövő héten szerdától szombatig Zamárdiban Strandfesztivál a Rádió 1-jel, aztán pedig ott van még a Szín, a Szegedi Ifjúsági Napok, oda páros belépőt kaphatok még ma tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között, addig pedig mixelünk megállás nélkül.
1: Hihetetlen, hogy mennyire jól pörög ez a nyár, és nagyon-nagyon jó zenéket lehet nektek játszani a bulikban, többek között az előzőt is, a Talktói út, és amivel tovább megyünk, azt is nagyon sokszor szoktuk játszani. Ez Hypaton és ez Out of My Head, itt a Rádió 1 Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Fateless, Bibi Rexa és a New Religion. Ez a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Tegnap lépett fel a szigeten a Fateless, Maxi Jazz nélkül, aki 2022-ben 4 éve hunyt el a nagy kivetítőkön. Ott volt az arca természetesen, és ott volt a hangja bámulatos.
1: Hihetetlenül ikonikus a Fateless, és szerintem senkinek nem kell bemutatni, és nekem egyébként kifejezetten tetszik, hogy 2026-ban így nyúltak hozzá, Bibi Rexa hangjával, ugyanis egy nagyon trendi, nagyon mai hangzást kapott, és így is nagyon jól tud működni ez a dal.
0: Abszolút, minden szavaddal egyetértek. Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál, és olyan jó, hogy van még egy óránk.
1: Hát figyelj, yes! Én imádom ezt a nyári időszakot, remélem, hogy ki fog tolódni ez a nyár egészen télig, mert hihetetlenül jó
0: jövőre.
1: Nagyon jó itt a stúdióban 2 órák az elején nektek, én most kezdtem el belejönni.
0: Bizonyán most kezdünk csak belelendülni, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet, jön az első hydration break, aztán itt vagyunk még egy órán élőben.
1: Így van, let's go!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

stage-en. A Barton Rádió 1 stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimbi Maréna. A lemezjátszóknál este 11-től

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Eladott?
6: Hát muszáj, most pénz kell.
4: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
6: Ez jobb döntés.
4: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
7: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Felvettek az egyetemre.
11: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
10: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
12: A Thrive Banknál az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
13: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél!
17: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
18: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el.
19: Önnek a Protexin kell.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

likes to sing along with me, but she won't sing this song.

0: mindig mixelünk, ez így lesz egész nyáron. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Olyan jó zenék jönnek, hogy el fogjátok dobni az agyatokat. Mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox.
1: Ciao Geri, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort. Élőben menjünk az applikációnkban és a weboldalunkon, kezdjük el.
1: És maradunk ezen a nagyon jó kis nyári vonalon. Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Live Mixben.
2: Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem a Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Két közlekedési információ. Baleset történt néhány perccel ezelőtt Budapesten a 11. kerületben a Karolina úton az Ábel Jenő utcánál, és erős a forgalom az M0-as autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé. A Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni erre felé. Úgy készüljetek. Kitartás, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia Geri, kérlek add át Wilcoxnak, köszönjük utólag is a Karosi bulit és a Mário zenét. Köszönöm szépen, Balázs!
2: Nagyon-nagyon szívesen kaptam egy üzenetet, Balázs, nem ismertem korábban az Instagramomon, soha nem szoktam ilyet csinálni, de kaptam egy üzenetet, hogy lent vannak a családdal és a gyerekekkel Zalakaroson egy hotelben, ahol én is felléptem, és hogy játszok le nekik egy dalt, de ezt a dalt nem is ismertem, szóval ezért is volt nagyon különleges, lejátszottam az ő kedvükért, és hát nem tudom, hogy ez az első és az utolsó alkalom, de minden esetre nagy szerencsétek volt ezzel most.
0: De jó örömet okozni nagyon az embereknek. Mi is ezt szeretnénk tenni. Minden áldott nap a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, ugye a nyári különkiadásunkban. Megyünk tovább.
2: Egy Rádió 1-es DJ barátom és kollégám Antoniónak a remixe fog következni Ray Dalton Blood Running féle dalából. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t halljátok. Egész nyáron ezt csináljuk, dupla erőbedobással mixelünk. Két órán át, 5-től egészen 7-ig Magyarország legjobb DJ-ivel. Wilcox, Not Ready to Love, ugye egy nagy Chris Rea klasszikus ennek a dalnak az eredeti változata. És ez brutál jót szól, még mindig.
1: Köszönöm szépen, nekem Chris Rea az egyik kedvenc előadóm, ezért úgy gondoltam, hogy készítek vele egy saját verziót, ezt hallottátok az előbb.
0: Mennyei a Live Mix, ezt Hajni írja, ő munkaközben hallgat minket, aztán Ági a munkából tart haza, ő a fesztivál feelinget és a vintage életérzést szeretné nagyon a mai műsorban. De Cuki vagy Ági, nagyon szépen köszönjük. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration Break, jön megint egy rövid hidratációs szünet, aztán még fél órán át itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: És megyünk szépen felfele, maradjatok itt.
0: Igyatok vizet, hidratáljatok ti is, és maradjatok a Rádió 1-en.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
4: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyik hivatalos dala, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, két órában szokás szerint. Sziasztok, nagyon jó a két órás mix, 22 évig zenéltem, és 46 évesen is jól tudom érezni.

0: magam. Titeket hallgatva nagyon jó zenéket osz, Via Cox, Geri, te is a kedvencem vagy, nyomjátok, üdvözletel DJ Braxton, Pisti van az Újvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és én azt gondolom, hogy a zene az kortalan, mindig is lehet nyomni, szerintem én, tehát saját magam példáján, aki már 20 éve zenél, én sem tudok belefáradni, és nagyon szeretek járni, bulizni és zenéket hallgatni, szóval szerintem ebből nem lehet kiöregedni.
0: Így van, de jó ezt hallani, szűk negyed óránál tehát még Via Cox a lemezjátszói mögött, héttől pedig a Rádió egy kívánság műsorban a színre, a szegedi ifjúsági napok is nyerhettek napi jegyeket, menjünk tovább.
1: Egy nagyon nagy finomságot hoztam magammal, imádni fogjátok, nagyon sokan ismeritek, Olaf Vasoszki és a Waterman.
2: At the turntables now, Wilcox, Rádió 1 Live Mix, Summer Edition.

0: sokáig még Summer Edition, Wilcox van a főszerepben a lemezjátszói mögött. Szia Wilcox, most látom, jössz hozzánk szombaton, várunk szeretettel Balmazújvárosban, üdvözletel István!
1: Alig várom már, hogy találkozzunk, és ugye nagyon-nagyon mozgalmas lesz ez a hét, ugyanis csütörtökön a szigeten találkozhattok velem, pénteken Badacsonyban, szombaton Balmazújvárosban és Hajdúszoboszlón is. És természetesen vasárnap újra World is My Radio Show, vagy a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, sziasztok! Szeretném kérni Kamrától a Be Mind, a Kecskeméti Sport Akadémiának, az U14 AB csapatának, ezt SMS-ben kaptuk. Na akkor a Rádió 1 kívánság műsor ezzel kezdődik. És persze játékok is lesznek színnapi jegyekért, úgyhogy maradjatok, jó helyen vagytok, ez itt a Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
5: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
6: Világsztár DJ-k élőben.
5: ATB.
6: Fabi Karsten.
5: Umek.
6: Dahul.
5: DJ Quicksilver.
6: Brooklyn Bounce.
5: És az összes hazai legenda.
6: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
7: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
8: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
9: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
11: 30 év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagykoncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19, Budapest Park, LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert, 30 év a színpadon. Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu oldalon.
12: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
13: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most
2: Rádió
6: 1 indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely tele leszünk játékokkal és isteni zenékkel a következő egy órában is. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, Loinak az új számát szeretném kérni.
0: Hello, Niki, de jót választottál, Golden Summer ennek a zseniális dalnak a címe, kinek menjem?
1: A páromnak legyen, várom őt haza nagyon.
0: Mivel foglalkozik?
1: Futár.
0: Na, akkor szól nektek már is Loi, David Puentes és a Golden Summer, egy fantasztikus dal a gondtalan nyárról, és ha már gondtalan nyár, gyertek velünk a Szeged ifjúsági napokra, a színre, aki innentől 10-én telefonál, kapja is a páros napi jegyet, a számunk 0620 3111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Budapest, a Balaton és Debrecen után Szegedre is elvisszük fesztiválozni a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Bogi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Bogi, hol élsz, honnan hívsz?
1: Miskolcról telefonálok.
0: Miskolc, vannak-e ismerősök, családtagok Szegeden?
1: Szegedem testvérem lakik, szóval ide jelenne meglátogatni.
0: No, hát akkor egy családlátogatással össze tudnátok kötni a szint.
1: Igen, az lenne a legideálisabb.
0: Akkor kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó, és te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, nagyon köszönöm. Elfejültem.
0: Úgyhogy nyár végén meg lesz az a családlátogatás, figyelj!
1: Nagyon jó.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök. Egyszerűen nem találok, most egy szavakat kicsit fel kell fogjam.
0: De drága vagy, akkor nagyon jó helyre ment most is ez a két belépő. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Újabb játék néhány perc múlva, még ebben az órában itt a Rádió 1-en. Jön közben Metzger Viktória, Blanche és Gabriel Dancer. Ez a One Kiss.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Bianca vagyok. Miről szükséges szeretnék kérni egy számot?
0: Szia, Bianca, megoldjuk. Kinek menjen?
1: Lassinak szeretném küldeni. Szia, párom. Itten vezet, itt ül mellettem.
0: Taylor Swift, Opelite. Ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en. Közben pedig indítom is az újabb játékot. Ha jönnétek velünk bulizni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620 3 111 111.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Igazi mai sláger megy, újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Jó estét, szia, Jana Anita vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Anita, a legjobb helyen jársz. Olyan kis félénk a hangod, vagy izgulsz?
1: Hát egy kicsit igen.
0: Játszottál, nyertél már nálunk valaha valamit?
1: Nem, még soha nem nyertem, pedig nagyon-nagyon sokszor próbálkoztam már, mert mindig csak benneteket hallgatlak.
0: De drága vagy, hát akkor a szlogenünket biztos, hogy tudod fejből.
1: Hát persze, hát rádió, ez csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes! Nyertél, te vagy a tizedik!
1: Mondod komolyan? Nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki, nagyon jó helyen lesznek a jegyek.
0: Figyelj!
1: Imádom bulizni, imádom.
0: De jó, mutatom, hogy mi az ajándék.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Jaj, de jó, nagyon örülök neki.
0: És hát úgy képzeld el, hogy a színen két helyszínünk is lesz, egy nappali, meg egy éjszakai.
1: Szuper.
0: Kivel jössz majd?
1: Hát a férjemmel.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk, játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Most pedig jön a Switch Disco, Rehab és Sam Felt, így együtt. Ez a Sleep Tonight.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Lucas Graham dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Viktor.
0: Viktor, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Melóban vagyok hazafelé.
0: Mivel foglalkozol?
1: Eladó vagyok egy bútorüzletben.
0: Sokan vesznek bútort, amikor ilyen nagy meleg van?
1: Igen. Mivel klimatizált a helység, így nagyon szeretnek bejönni és nézelődni. Még ha nem is vásárolnak, de szétnéznek.
0: Érthető. Lucas Graham, 7 Years, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönöm, viszont!

0: Diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet. Találkozunk a World is Mine Radio Show-ban 9-től a Hydration Break után. Juhász Geri kijelentkezik. Szép nyár estét! Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
5: Engem kezd érdekelni.
6: Mit csinál velem a mostoha?
4: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt holmikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
6: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
5: Hát mert
7: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
4: na
7: él.
4: De várjál.
7: Mama.
4: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
6: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
4: Annyira jól arcok a japánok,
7: én kasszálnék, kasszálnék.
6: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
4: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
7: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
4: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
0: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show kedd este a stúdióban, 3D-ben, Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
10: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagyon idő a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
11: Ha,

0: Egy sokkal analogabb. Annyit akartam mondani, hogy Swedish House Mafia Likely új dal, premier lesz DJ Junior eredeti valódi remix, most viszont indulunk egy román verszívóval. Nem a bármi, nem a bármi, nem a bármi.
1: Dracula!
0: Dracula, így van. Tami Impala levezével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkos itt Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel, és ugyanígy hárman majd jövő héten megérkezünk szépen a Strandfesztiválra, tessék majd ezzel kapcsolatosan információt gyűjteni, ha más nem, akkor a Rádió egy Facebook oldalára.
1: Fontos, hogy nem érkezem meg, ahogy a kampuszra se, csak mondom.

0: volt, Fenyvesi Ákos, Ivanics Jánosnak is, Romina, Gyurica Csaba, Györfi Krisztina és Simon Ágnes, Isten értes az ünnepeteket.
1: Mindezt a mobilodról is jó belenagyítva, így van. Nézd, hogy még meddig tudsz széthúzni.
0: Bármeddig, ez a legjobb az egészben. Manuálban.
1: Na jó, megyünk tovább, és azt akartam mondani igazából, hogy augusztus 30-án fogok csinálni egy Made in Italy partit itt Budapesten, méghozzá a Kopaszigáton, és ott lesz Balázs Attila egyébként, ha minden igaz, világbajnoki második helyezett pizzakészítő, aki a diszkosi pizzát is megalkotta, és csinálunk egy ilyen jó kis olaszos estet, délután inkább, hiszen vasárnap lesz, és ennek fényében most megyünk tovább, ezt is fogom ott majd játszani, Ricky a Poveri és a Csai Itali Csámore, DJ Junior van a diszkositben.
0: Van az a pénz, hogy emeljem az est fényét,
1: délután nyugodj magad, te nem vagy, túl kemény vagyok.

0: Az este elején Jász Szent Andráson várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig megyek a Szelídító partjára, és ott fogok egy ilyen klasszik bulin játszani. Tessék szépen majd időben megérkezni. További információ a Hanvai PG Fan Club Facebook oldalon.
1: Én pedig mentem volna Monóra, de ott a boros buli az behalt, nem tudom mi történt. Egyébként egész nyáron nem mennek ott a bulik azon a környéken, viszont utána most mentem volna, boros? Így megyek. Boros ja, bulik, tudod, ilyen boros. Nem akartam, igen, így ennyire részletezni. Nem boros, de boros, igen.
2: És csak azért, mert az Óbudai szigeten nagyon nagy volt a
1: ott boros, igen, ott boros volt a buli, viszont telhet. Tehát az volt azért ott boros. Olyan a kocsim, ne is mondjatok. Na, annyit akartam mondani, hogy viszont én megyek Bélmegyere egy nagy fesztiválra, ott fogok majd játszani, most meg megyünk tovább, az új Alex Kenji-vel, jön a

0: Ez a rádió egy esti sója a diszkosít rádiósó, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színű zenékkel, itt a Bárány, a Hanvai, meg a DJ Junior. Jövő héten meg együtt leszünk egyébként, majd a strandfesztivál, mondjuk a Bárány, ez lehet, hogy nem lesz.
1: Nem lehet, az biztos.
0: De viszont Balatonon valahol egyszer csak majd meglepetésből leszünk együtt, legalább kétszer is.
2: Abszolút új információ számomra, hogy az Attila nem lesz a strandfesztiválon, ami egyébként akkor úgy néz ki, hogy 19-én szerdán te egyedül leszel, csütörtökön ketten leszünk, pénteken ketten leszünk, és szombaton te megint egyedül leszel.
0: Így van, én non-stopot leszek, úgyhogy minden pénzt adjatok ide nekem.
1: Figyelj, amit kapunk érte, azt mindent. Ezt akartam mondani, hogy az a tiéd lett. Mondjuk nem mész vele messzire. Tankolni talán megtanulni.
0: Én kis pénzből is el vagyok, én ilyen vagyok. Most viszont megyünk tovább, ahogy ígértem a műsor elején, jön az új Swedish House Mafia dal, Licky Lee-vel, aki szintén svéd előadó, és ez a Happiness So Sad, ezúttal DJ Junior Remixben a diszkosítben.

0: Show DJ Juniorral, Bárjantával és velem, Hambai PG-vel. Vasárnap ugyebár kitettem egy videót a bevonulásunkról, hogy bevettünk DJ Ottihoz a több mint 60 ezer ember elé. Szenzációs volt, nagyon-nagyon sokan megnézték egyébként a videót, és ma este pedig kikerült egy olyan, amikor szerintem a legnagyobb ovációt elérő dal, ami benne volt a diszkosít szettjében, ugye a Moving to the Sun hallható és látható, őrületes feeling volt. Tényleg, gyerekek.
1: Igen, hihetetlen volt. Én is raktam egy rövid videót, mert én nem is emlékeztem, hogy egyébként felvettem egy videót ott fönn a színpadon. Egy rövidet a DJ pultban, közben diszkoztam.
2: Én onnan tudtam, hogy megjelöltél rajta.
1: Igen. De én meg úgy jöttem rá, hogy egyszer csak ott volt a telefonomban, mert csomóan küldtek egyébként videókat a VIP-ből mindenhonnan, és akkor találtam egy ilyet. Na mindegy, úgyhogy igazából jó volt, szenzációs volt, köszönjük még egyszer mindenkinek. Most viszont megyünk tovább, ezt is játszottuk ott, mármint a DJ Oti Partin. Jön diszkosít, és a vadonatúj dal, a miénk természetesen ez a Sorry.

0: aki az zenelekhamba egy PG voltam, búcsúzom én is ma estére. Szombaton mindenkit várok már egészen korán, Jászent Andráson, utána pedig megyek tovább majd a Szelidi tóra. További tartalmak folyamatosan a TikTok csatornámon, videókban az összes partiról, az utazásaimról és egy csomó gasztró élményről. Ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, képzeljétek el, hogy a TikTokra posztoltam egyet.
0: Ne!
1: Rosszul? Ja, egész véletlenül. Ott voltam, azt hittem, hogy az Instagram-ra rakom, de aztán Facebookra raktam. Mindegy, nem viccelek.
2: Nem Facebook,
1: mindegy, TikTokra raktam, lényegtelen. Aztán annyit akartam még mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, eredeti valódi a csatorna. Kikerül majd most az új Swedish House Mafia a Licky Lee-vel, a Happiness is so sad. Természetesen a saját remixemben, meg az Alex Kenji féle bambulés. És csináltam egyébként pont a Made in Ibizán, ahol együtt játszottunk, most Attilára nézek, egy mixet, ami 2,5 órás, mert sokat zenéltem ott, azt egy az egybe ki fogom rakni majd egyébként szintén a YouTube csatornámra. De most búcsúzom mindenkitől, Gadgetól, a So Many Times-szal, annak is DJ Junior remixével intünk párt, és holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú, víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
6: Engem kezd érdekelni.
7: Mit csinál velem a mostoha?
5: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt holmikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
7: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekünk ingyen?
6: Hát mert
8: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
5: na
8: él.
5: De várjál.
8: Mama.
5: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
7: Úristen, Anna, milyen jó ebben.
5: Annyira jó arcok a japánok.
8: Én kasszálnék, kasszálnék.
7: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
5: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
8: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
5: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális és nagyon vagány zenék jönnek innentől. Rengeteg dance és house zene, nagyon sok újdonsággal megspékelve. Jauri kezdi nálunk a kedvestét. Hello Jauri, hajrá!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Indul egy óriási nagy kedvencen a műsor. Fateless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World Is Mine Radio Show-ban. Yeah.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a Verdi Mine Radio Show kedveste Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között. Most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. Na hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a Verdi Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

a Worldis Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jauria lemezjátszói mögött Lost Frequencies jön most.
1: És azt talán már mondtam az egyik adásban, de nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show, Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: 10 után is.
1: Kedd esténként a recept az mind a két órában nagyon-nagyon hasonló. Az elején egy kicsit felvormápoljuk saját magunkat, aztán a második felében az órának pedig elkezdünk gyorsulni. Úgyhogy egy rövid szünetre most elmegyünk, de gyertek vissza, maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Radio show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, dance, house és természetesen techno is lesz a következő egy órában, mert hogy még mindig Jauri áll itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! El is kezdünk egy nagy-nagy Rádió 1-es közönség kedvencel, jön Tame Impala és a Dracula itt a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedveste, jövő héten pedig jön a Strandfesztivál, szerdától szombatig ott leszünk, és várunk titeket minden este, tehát Zamárdiban, a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en, bővebb információk a www.radio1.hu. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszóknál, üdv a most érkezőknek, szevasz Jauri, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, a folytatásban jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World is My Radio Show.

0: Slayer és a Close Your Eyes a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban. Kedd este Jory a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán 11-től Christopher is jön még. Ibizán volt fellépés a héten, képzeljétek el, és hát jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon. Tehát még egyszer Jory után 11 és éjfél között Christopher a lemezjátszói mögött. Milyen sebességen, milyen BPM-en vagyunk most egyébként, Jory?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el. Most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Adam Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a trance-el, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatna az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

The World Is Mine radio show on Radio 1.

You might have.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary.

0: egyik lábad még itt, a másik már félig lent a parkolóban, rohansz tovább fellépni.
1: Én innen ropogok is tovább a szigetre, hiszen ma is és majd szerdán is ott fogtok tudni velem találkozni. Csütörtökön megyünk Szerbiába a kiadómmal, az Outbreak-kel, ott leszünk egy fesztiválon, az egyik színpadon felett átvesszük az uralmat. Csütörtökön, pénteken találkozunk Tiszafüreden, szombaton pedig Siófokon, ahol szintén az egyik fesztiválon átvesszük a kiadómmal az irányítást, és megmutatjuk a siófoki arcoknak, hogy milyen az a hard techno. Úgyhogy remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Ha máskor, máshol nem, akkor egy hét múlva ugyanitt a rádióban. Addig is csodaszép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Mi pedig megyünk tovább reklám és megszakítás nélkül. Jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: starts now.
1: Így van, innentől tehát Christopher a lemezjátszók mögött, ő jelenleg az év producere Magyarországon. Hello, Christopher!
2: Jó, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri! Így van, induljunk is el Rennező Neved és Gordonnak az újdonságával. Loco Loco, ezzel nyitom az órát itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Mellettem egészen éjfélig a lemezjátszóknál Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az Fishernek volt, és Tunenzájnak a közöse a Favor, és ami pedig alattunk szól, az még egy tesztidőszakban lévő dalom, méghozzá TCTS-szel készítettük közösen, és a Karatéka névre hallgat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Egy kicsit ilyen menetelősebb, kicsit ilyen tech house-osabb, de mégis hagytunk benne egy ilyen igazi, jó kis sötét vibe-ot. Ezzel jövök itt a folytatásban a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: It's Mine Radio Show. Itt mellettem Christopher a lemezjátszóknál. Hello, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri. Így van, érkezik szintén egy újdonság, ami az elmúlt akár hónapokban, de felrobbantotta az internetet. Méghozzá egy híres focista, Erling Haaland posztolt egy videót, ahol erre táncolt, és egyszerűen felrobbant azóta az internet, úgyhogy hoztunk rá egy saját verziót Metszaszarival. Sorry, I'm late, Metszaszari, Christopher, csak itt a Rádió Egyen a folytatásban. World is my radio show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig minden este ott leszünk a Rádió 1 stage-en. Reméljük tehát, hogy Zamárdiban is jó sok Rádió 1 hallgatóval fesztiválozunk majd együtt. Mi érkezik most Christopher?
1: Szintén, hogyha én vagyok, akkor mindig hozok nektek újdonságokat. Ezt egy ideje már tesztelem itt a Rádió 1-en, és szintén nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, ugyanis a Baiana utóhatására hoztuk létre ezt a dalt. Ez nem más, mint a Tukum és szintén Metszaszarival közösen készítettük, úgyhogy írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Aztán igazából jó hallgatózást hozzá. Ezzel megyünk itt a folytatásban. Rádió 1 World is Mine Radio Show.

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, ma estére ennyi voltam. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek. Szevasztok!
0: Mára tehát köszi szépen a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Szép álmok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, folytatódik a buli a World is My Radio Show után is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és most egy olyan előadó, aki nyert már top 500-as listát többször is, a David Guetta. A legutóbbi győztesünk az ugye Lady Gaga volt, Guetta pedig már többször megnyerte ezt a top 500-as listát. Idén még nem volt, úgyhogy ilyen speciál nagyon-nagyon várom, mert ki tudja, lehet, hogy behúzza majd J-Lo. Save Me Tonight, ez az első közös daluk.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feld, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős. Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének, a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its face.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy Avicii klasszikust készítettem be a folytatásban. Szeptemberben ünnepelni a 37. születésnapját Avicii. És nem csak a dalaiban él tovább, de többek közt egy jótékonysági szervezet formájában is. Tim Bergling Foundation ez a neve, ugye Tim Bergling volt az ő polgári neve. És amikor tavaly előtt megnyílt egy interaktív kiállítás az emlékére, ez az Avicii Experience Svédországban, akkor már lehetett arról olvasni, hogy a belépők árából befolyó összeg is ide a Tim Bergling Foundation számlájára fut majd be. Olyan személyeket és szervezeteket támogat egyébként a Tim Bergling Foundation, amelyek a fiatalok mentális betegsége és az öngyilkossága megelőzésének területén tevékenykednek. Biztosan büszke lenne rá Avicii, őt hozom most a folytatásban.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki all-star válogatott, vagyis a World is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például az a dal, ami a 2026-os foci VB alatt, hogyha rendszeresen néztük a meccseket, valószínűleg így a tudat alattinkba kúszott, nem is tudunk róla. Előadták kétszer is. Egyszer a labdarúgó világbajnokság nyitó ünnepségén, június 11-én, aztán pedig július 19-én a döntő félidei sójában. A mérkőzések alatt a stadionok hangszóróiból és a közvetítésekben természetesen folyamatosan rotációban szólt a hivatalos himnusz, vagyis Shakira, Burna Boy és Die Die.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai slágermegy, például Kamrád és a Hug Yourself. Fiatal kora ellenére elég sok albuma megjelent már, 2018 volt a kezdés, Down and Up, menet közben a Team Kamrád névből a Team szót elhagyta, aztán jött a Not Good at Playing Love Songs, tehát ezeket a dalokat beismerjük tőle, ez 2023-as, egy évvel később a Wannabe Friends, aztán a lesz aktuális albuma az a Trying Not to Panic, vagyis próbáljunk meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.